egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a melóban kitartást, 2 óra után járunk, szóval halad az éjszaka, reggel 6-tól jönnek Balázsék, addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, mindjárt például a Diszkósittől, akik a Rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán is zenélnek majd most vasárnap, ahogy tették tavaly is, akkor mutatták be egyébként pont ezt a dalt, a Better Days-t. Előtte viszont Ray Daltonnak kész

kapnak, többek között Eminemnek meg Rihannának is ír és írt dalokat, ami, hát azért legyünk őszinték, nem kis dolognak jő. Bibi Rexha, aki most egy Faithless sláger újragondolásával jön, ez az igazi mai sláger, a New Religion itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki a hétvégén az O2 arénát töltötte meg Londonban kétszer is. Az se kis dolog, de jövő hónapban a Wembley-t fogja. Az igen! Na ez meg az igazi mai slágere, Ray és a Where is my husband itt a rádió egyen.

0: Norma Jean Martin, Out of My Head, Kato, Turn the Lights Off, ezeket mind-mind hozom a kezdésben, viszont Hers dalával Purple Disco Machine jön. Ez a nagy kedvenc, a Wonderful Life 2025-ös verziója. Ezt tudom mindjárt itt találni jó egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így

Május 19-én, hát alig 2 hét és itt a nyár. Azért ebben milyen komoly belegondolni. Na, viszont az igazi mai slágerek is szólnak megállás nélkül. Most például Cashmere-t választottam. Szerintem szenzációs a Wild Ride, amit már is indítok.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a Super Bowl konkurenciája lehet a foci VB döntője, mert hogy a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjét július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban, és világszerte nézők millióit várják a képernyő elé, nem csak a foci, de a zenerajongókat is, ugyanis itt is lesz bizony igazi Super Bowl halftime show-szerű produkció már. A FIFA be is jelentette, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupercsapat a BTS lesznek most a félidei show headlinerei. Azért az elég bagány. A Radio1.hu-n vannak még részletek, infók, az igazi mai slágerek között pedig most egy újat választottam, Ray Dalton és a Blood Running, ami érkezik.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

megy. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig Hypaton, aki korábban úgy volt, hogy fogorvos lesz. Csinált is ilyen képzést, de hát maradt a zenénél is. Hát milyen jó választás. Most Norma Jean Martinnal közösen jön Hypaton, tehát a nagy kedvenc az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
1: Már nagyon jó vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 óra is Balázsék, jövő héten pedig új játék náluk, a következő órában mesélek erről, most viszont mutatom, hogy mivel indítok mindjárt. Nagy kedvenc, Loi Get Lucky, pár perc és jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ez már egy újabb zenei óra a legnagyobb kedvencekkel, nem sokára például a Rádió egy születésnapi fesztivál fellépői közül Tóth Abigét és Exetet is hozom, a Sugar Daddy-t adják mindjárt elő, előtte viszont az a DJ, akinek mindig tökéletes a Beachbody-ja, és így egyébként 2 héttel nyár előtte szerintem egyre többeket foglalkoztat, hát Joel Corey-nak nem kell stresszelni. Az edzés tervek mindig tökéletesek, ahogy a dalok is. Most a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit indítok tőle. Oh,

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten új játékkal készülnek. Dalfűrészelés! Ha, szerintem már eleve jól hangzik. Hát meg persze az ajándék is, ami hát kapcsolódik ehhez. De egy újabb kreatív játék nagyon menő ajándékokért jövő héten. Itt a Rádió Egyen Balázséknál, akik egyébként ma is jönnek 6-tól. Addig viszont indítom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez, Taylor Swift és The Fate of Ophelia a Rádió Egyen.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathassd.

5 nap, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ahol szenzációsat bulizunk majd közösen az összes Rádió 1 DJ-vel, valamint olyan fellépőkkel, mint Tóth Abigail és Accent párosa, de jön majd a világsztárok közül Cyril, a Swiss Disco és az a Szemfelt is, akinek az igazi mai slágerét most indítom. Hatalmas a Heart Like Mine, ez jön a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Az illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Egyre több a rolleres baleset. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen is. Működik a NAV infovonala 18:19, az este 8 óráig hívható holnap. A legegyszerűbb viszont az elektronikus ügyintézés az eshia.nav.gov.hu oldalon. Az illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mindenről Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke beszélt.
3: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja. Továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
2: Nem csak a nyulak támadtak a rolleresekre, több mint 630 sérüléssel járó baleset kötődött tavaly az elektromos rollerekhez. Ez több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Becslések szerint már több mint 100 000 elektromos motoros roller lehet az országban, ám ezek jelentős részére még mindig nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedésbiztonsági kihívást jelentenek. Hantavírussal fertőződött meg egy férfi Romániában, az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, az európai vírustörzset mutatták ki nála. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget 3 hétre karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a korábban az Atlanti-óceánon közlekedő Hondius nevű óceánjáron észlelt góchoz. Ott az andoki hantavírus törzs okozta a megbetegedéseket. Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek össze a budai vár oroszlános udvarában. Szinte valamennyi hazai régióból és a határon túlról is érkeznek zenészek, szatmári népzenét játszanak majd. Ha sokat látjuk a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 20-21 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban még hűvös lesz, de aztán délután 25-26 fokos értékeket is mérhetünk. Csütörtökön is marad a változékonyabb, de melegebb idő. Péntek délután pedig már 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Most úgy néz ki, a hétvégére is marad a kellemes, szinte nyárias idő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, és mert hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak igazi mai sláger, megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás 5 óra után 11 perce, május 19-e van, Évó és Milán névnap, neki sok boldogságot, a legnagyobb kedvencek pedig, na ná, hogy ebben az órában is nálunk szólnak, Kamrát, Be Mine, Robin Schulz, Oh We Got, vagy éppen Mertinger X és a Butterflies, ez az, amit most indítok, a top pedig jönnek Balázsék, itt a Rádió 1-en.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 5 nap, és hivatalosan is elindítjuk a nyári fesztivál szezont. Minden évben a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami a startot jelenti ehhez, és így lesz ez most is pünkösd vasárnap. Az összes Rádió egy DJ mellett jön majd Tóth Abigail és Accent, valamint Sirius, Sam Fed és a Swiss Disco, igazi világsztárok, igazi mai slágerek, óriási hangulat, most vasárnap. Most meg Selena Gomez, nagy kedvenc a single song, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ma nagyjából 20 fok, felhős idő itt ott esővel, holnap pedig 23, csütörtökön pedig akár 25, pénteken meg 26, alakul ez, és jó idő szerencsére hétvégén is, vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Pedig az az igazi mai sláger, ami a következő 30 percet indítja Topiktól és Észrevenesztől. Aztán jön a Balázsik Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: van.
1: Ti láttátok a John Travoltát, hogy néz ki?
2: Hogy?
1: Talán meg.
3: Valamit tud az a fiú.
1: Valaki mondja meg nekem, de tényleg, hogy ezek mit esznek, mit szednek, mit isznak, mivel injekciózzák magukat.
2: Ja, most kivételesen jól néz ki? Mert ugye
1: kivételesen jól néz ki. A csávó eltűnt egy 5 éve így a közvélemény elől, nem láttad, nem hallottál. Felbukkant most talán Kámban, nem tudom, láttátok-e? Kámba bukkant fel a csávó.
3: Mondd az életkorát.
1: Kiderült, hogy 77 éves, vagy 78.
3: 72, nem? 72?
1: Lehet, hogy 72-ben láttam utoljára. Nem tudom, hogy mennyi, de hogy közel a 80-hoz.
2: 72 éves.
1: Közel a 80-hoz. Tedd be a videót, ahogy kinéz. Bevonultak Kámba a vörös szőnyegre. Te mit tudnak ezek Amerikában, amit mi nem tudunk?
2: Skin booster kezelés?
1: Hát ez több, mint skin booster kezelés. Ez nem skin booster kezelés. Az, hogy jó a cucc rajta, az rendben van. Az, hogy jó az öltöny, jó a sapka, jó a szemüveg, minden nagyon jó. Ez oké, azért öltöztetik őket. Meg van stílusérzék.
2: Azt a rohadt.
1: De most... Na most álljunk meg egy pillanatra. Na. Mi történik John Travoltával? De hogy itt nem is arról van szó, hogy szét van botoxolva. Itt nem arról van szó, hogy látod, hogy plasztikai kezelés van. Itt valami olyan átalakuláson ment keresztül az öreg, hogy visszafiatalodott 60 éves korára. Én megnéztem 4-5 évvel ezelőtti John Travolta képeket, nem így néz ki.
2: Nem.
1: Megnézed ezt a John Travoltát?
2: Letette a piát.
1: Lehet egy ilyen is, hogy letette a piát. Én nem tudom velük mit csinálnak, vagy nekik mit adnak, vagy milyen injekciózzák őket. Hogy néz ki a pacák 72-73 évesen?
3: Hát egy 20-ast le tudnátok adni.
1: Nagyon jó a szakálla, hogy le van vágva. Jó a szemüveg, jó a sapka, egy sírdogál. Kicsit ugye átvett valami elismerés, vagy életműdíjat. Nem tudom pontosan, hogy mit nyert. Figyelj, új arca van az embernek. Ki csinálja nekik?
3: Nem csak az arca, hanem nézd meg a kezét például. Mert ugye a kéz az nem szokott, plasztikai beavatkozás alá esni.
1: Igen? Nem a tokád öregszik, vagy a nyakad?
3: Meg a kezeden is látszik.
1: A kezeden is látszik?
3: Igen. És nézd meg, teljesen kicsimult az is, tehát ő nem egy arcplasztikát kapott, hanem egy testplasztikát.
1: Egy teljes valamin átment. Én nem tudom, tényleg kiszabját az arcukat. Én nem tudom, hogy hova járnak, de ez a technológia, ez itt van Magyarországon? Kezdjek el megnyugodni? Elérhető ez a technológia? Nagyon drága?
2: De most láttatok mostában a Demi Moore-t?
1: A Demi Moore is nagyon durván néz ki.
2: Meg a Lindsay Lohan-t, meg a többieket.
1: Hova járnak?
2: Van most valami új hullámos plasztikai eljárás, ami nem ilyen nagyon erőszakos, ilyen szétfeszítem, mint a cellofánt, hanem jó kezek közé került, az biztos.
1: De itt valószínűleg nem csak arról van szó, hogy plasztikai sebészet, valószínűleg rájöttek valamilyen befecskendező anyagra, és ez lehet, hogy Namib.
2: Nem parafin olaj.
1: Namib, nem tudom. Szűzlányok vére, amit ezek fecskendeznek maguknak. De hogy néz ki? Nézzek az arcát. Hát nézd meg az arcát, nem hogy egy ránci, de nincs kifeszítve bénán, nincs megfeszülve, tehát ne azt képzeljétek, drága hallgatók, akik nem láttátok, hogy rosszul botoxolva, mint Mickey Rourke, így szana szétfeszítve, hanem a csávó, az mondom, hogy visszament 30 évet az időben.
3: Jól néz ki.
1: Tehát valamivel a vérüket, a sejtjeiket fiatalítják, ez nem csak sima botox.
2: Az normális, hogy 72 évesen simán bevállalnám így John Travoltát?
1: Az kérdés, hogy mit tud a vele csinálni már 72 évesen, de lehet, hogy jobb formában van, mint 60 évesen. Hát
2: állati jól néz ki.
1: Tehát nagyon durva.
2: Jó a hapsi. Bár gyanúsan sokat mosolyog. Lehet, hogy már nem tudja becsukni a száját, annyira ki van feszesítve.
1: Ő sejtett tolnak, csecsemők vérét isszák. Valamit kell, hogy csináljanak gyerekek.
2: Nem tudom, de küldjetek egy 4-1
1: kártyát. Igen, tehát valaki mondja, hogy mi történik Amerikában.
3: Lehet, hogy helyette is beugró van. Nem?
1: Hogy nem az igazi.
3: Igen, hogy nem az igazi Travolta, csak egy Travolta, egy fiatalabb.
1: Felfoghatatlan, én megláttam, nem hittem. Tényleg nagyon jól néz ki. Tehát 72 évesen azért ez nagyon szemtelen.
2: Az, hogy,
1: nem fogunk így kinézni 72 évesen.
2: A férfiakat is frusztrálja azt, hogyha mondjuk egy John Travolta 72 évesen így néz ki.
1: Nem, abszolút nem. Tökre érdekel, hogy mit csinál, ennyi, de szerintem a nőket jobban frusztrálja, ha egy nő jól néz ki, mert ott van valódi, nem tudom, féltékenység vagy irítség. Te ránézem a Travolta, és azt mondom, wow, oké, mi a technológia? Tehát, hogy mit csináltok? Tökre érdekelne, hogy figyelj, el kell menni egy Beverly-szi klinikára, és ott most az az új őrület, hogy már nem kivasaljuk az arcodat, nem botoxolunk, nem aranyszálat húzunk, nem hialuron, nem lézer, nem tudom mi, hanem most azt csináljuk, hogy, és valaki mesélje egy fél órában, hogy mit. És aztán azt, hogy hova lehet menni Magyarországon?
3: Csinálja már
1: a Krasznai.
2: Ha most meglátom, hogy a Demi Moore hogy néz ki 60 évesen, akkor nyilván elkezdem keresgélni, hogy milyen módszereket használ. De egy férfi is rákeres ezekre, és utána el is megy. Tehát, hogyha azt látod, hogy John Travolta 72 évesen így néz ki, és Magyarországon elérhető ez a technológia, akkor te elmész ki.
1: Én szerintem itt az van, hogy egyszer erre a vonatra felszállsz, onnan nincs leszállás. Csak egyre mélyülsz ebben, nem? Tehát ezt el kell odázni.
2: Szinten kell tartani.
1: De pont ezt mondom, hogy úgy jó, hogy nem azt látod, hogy plasztikai beavatkozás van, hanem valamit sejtszinten cseréltek le a csávóba. Tehát nézd meg, hát látsz, én 10 évvel ezelőtti fotóit megnéztem, és egy püffetarcú, megöregedett, szarulézett, nyilván egy csomó családi drámája volt, meg meghalt a felesége, vagy a gyereke, a nevel gyereke, tehát őt is megrángatta az élet, volt egy csomó minden. Majdnem 80 évesen nem nézel így ki, jó, 72 még nem 80, oké, ne öregítsünk.
3: És még mozog az arca.
1: És mozog az arca.
3: Nem az van, hogy a botoxtól már ilyen érzéketlen az egész,
1: igen,
3: hanem mozog.
2: Mondjuk ezzel a szakállal sok mindent el lehet takarni. Ez egy kicsit indokolatlan.
1: Igen, Epstein szigetén pihent, írja valaki. A Travolta nem jött szóba egyébként, de valaki igen, frusztrál. Milyen ultrahangos kezelés ez? Milyen lézeres? Mi történik valójában, ami miatt ezek így néznek ki, gyerekek?
2: Hát elképesztően jó. Hát
1: nem éppen tudom, hogy a Krasznai tudja-e, vagy nyilván oda is ide érnek, de hány évvel később érnek ide technológiák? Ez is egy jó kérdés lehet, hogy a plasztikai sebészetben, ami most ott nagyon új, kísérleti fázisban, vagy nem tudom, próbálgatják, az lehet, hogy 5 év múlva érkezik meg egy kelet-európai ország kicsi
3: nem
1: piacára.
3: Nem lehet, hogy egy ekkora csávó egy kísérleti ízébe vág bele.
1: Itt valami ez szérum van.
3: Biztos, hogy ez már egy működő sztori, amiről tudnak itthon is.
2: De én
3: csak még nem láttuk a hatását.
1: Azt csak még nem tudjuk.
2: Hogy van az, hogy éppen múltkor néztük, vagy 2-3 héttel ezelőtt néztük a melyik együttesnek a frontemberét, ez a iszonyatosan jóképű faszi, aki most itt meg felhúzatta az arcát. Itt
1: ja, és nagyon rosszul nézett ki, igen. Nagyon jól nézett ki eredetibe, tök jól öregedett, és borzasztó volt. Nem tudom ki volt ő,
2: de láttuk. Ez nem pénzkérdés, tehát hogy nem arról van szó, hogy az ember ez nem engedheti meg magának ezt a fajta beavatkozást. Akkor hogy van az, hogy az egyiknél működik, a másiknál pedig annyira rettenetesen elcseszik, hogy itt nincsen egy név, aki
3: ez az olcsó.
1: Na, de ez a jó kérdés, hogy valószínűleg az olcsóra
2: ment. Az olcsósítóba megy, nem hajlandó még ráfizetni 3-4 ezer dollárt azért a kezelését, ez tök abszurd.
1: Ott az van, hogy ott szemhéjplasztikát is csinált, és úgy nézett ki az egész, mint egy ilyen Freddy Krüger lett volna.
2: Felcsúszott a
1: borzasztóan nézett ki, igen. Na most ehhez képest a Travolta nincs elrontva. De azt gondolja, hogy ezek az arcok, ezek egy nagy szakihoz járnak, tényleg Amerikában, mit tudom én, Los Angeles, Leszbe, van egy klinika, ahol a Brad Pitt-től kezdve mindenki ott van, és isszák, eszik, beveszik azt a szérumot, azt az őssejtet, azt a nem tudom, nyákot, amit meg kell inni, plusz fiatalítanak az arcukon. Valami van, tehát ez nem csak botox.
2: Arra az kíváncsi lennék, hogy ez vajon mennyi életmódbeli áldozattal, vagy változtatással jár.
3: Hogy 9-kor nekem feküdt aludni, nem írhatsz alkoholt.
2: Igen, akarnám én ezt 72 évesen, hogy lehet, még hogy 3 igen. És fél évig nagyon jól nézek ki, hogy egyébként
3: meg vagyok.
1: Na mi van, mit találtam?
3: Forradalmi. Non-invazív,
1: igen?
3: Jóváhagyott ultrahangos technológia. Öcsém, és van Budapesten is.
1: Ja, mert most valaki írt a Travolta. Sziasztok, Travolta.
3: Szia, Beli, Travi vagyok.
1: Új palotát csináltattam a kiskész klinikán. Nagyon szépen, doktor.
3: Szabóné.
1: Szabóné,
3: olvágyók elvére.
1: Nagyon jó, ott bekamott. Olyat lézerezett. Na most erre, hogy jöttél rá, bocsánat, ez most kiküldte el?
3: Itt van.
2: Ja, mert lenyilatkozta?
3: Itt van. Nincs vágás, nincs gyógyulási idő, gyors kezelés, és rajtam keresztül tudsz befizetni.
1: Igen. Joy napokon plusz
2: 10%-os kuponnal.
1: 30%-os kuponnal már megcsinálják neked 30 ezer forintot.
2: Azt nem tudom elképzelni, hogy ezek ilyen nem non-invazív cuccok. Tehát, hogy az biztos, hogy van egyszer egy nagy vágás, akkor ott kiszednek 20 centi bőrt, azt megfeszesítik.
1: Okay,
2: és akkor
1: igen.
2: Utána azt szépen szinten tartják. Tehát megvan. Akkor azt ápolgatják.
3: Tehát akkor a szakáll alatt van a vágás.
2: Azt mondom, hogy azt akar el egy csomó minden, szerintem azért van, hogy ez a teljesen indokolatlan.
3: Levágták a szakállát, itt körbevágták az állán.
1: Persze,
2: felgyűrték.
3: Összevarták, visszanövesztette a szakállát, kész.
1: És akinek nincs szakáll, akkor ott látszódna a vágás.
3: Igen, ezért nem szakállosoknak nem is csinálják
2: ezért
3: meg.
2: Ezért hoztam neked a hajad újabban.
1: Igen, hát nekem átul van meghúzva. És föl van akasztva. Van egy kampó, és oda be van akasztva a bőröm.
2: A füled vonalát tudod, mert ott szokták megvalni.
1: Gyerekek, bármit is csinálnak, haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travolta 72 évesen, tehát az, nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár, tehát már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted, hogy neki nem nézték el, neki viszont nagyon benézték, és borzasztóan néz ki.
2: Hát mert tehát, ő a Joy napokon próbál.
1: Igen, ő okay, hát akit tényleg, akit láttunk, az egészen elképesztő. És mennyi most? 72?
2: 72.
1: Na azt gondolom, hogy aláírnánk, nem, Feri?
3: Így, igen.
1: 72 évesen így ebben a formában.
3: Jól néz
1: egyszer
3: ki.
1: Egyszer el kell látogatni erre a klinikára, rendben van. Hát nézd meg, hát nézzek ezeket a képeket. Hát figyelj, a csávod.
2: Ott van a vágás.
1: Ki a csaj mellette?
2: Hát a csaja.
1: Az a csaja?
2: Hát ezzel az arccal, viccelsz?
1: Azt hittem a lánya.
2: Nem hiszem.
1: Igen, beújított ő is valami kis fiatalt?
3: Hogy ő se fiatal, csak ő is volt a klinikám.
1: Most hát azért egy 30-as van köztük.
3: Lehet, hogy a nő 68, érted? Csak ő is bevette a szérumot.
1: Tényleg nagyon jó.
2: Igen, most még mereven elutasítjátok, illetve azt mondjátok, hogy nem. De lehet, hogy 10 év múlva majd rácsúsztok ti is.
3: A Bali biztos. Én jó vagyok.
1: Rajta leszek? De tudod, ez nagyon rosszul szemhéjplasztika, tudod, és elkezdek ilyen szörnybe átmenni, tudod. Ilyen nagyon, ilyen nagyon durván.
2: Hogy itt a szemed vonala, az nagyon feszes lesz, de a homlokod az egy kicsit elkezd lefelé csúszni, akkor azt majd utána igazítja.
1: Igen.
2: És akkor elkezdenek így szétcsúszni így a vonásait.
1: Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Na elmondod nektek, ő a lánya.
2: Tényleg. Na, Mártra volt a régi.
1: Áj, de unalmas. Basszus. Közös filmet csináltak. És
2: a lányával
1: csináltak, ami közös filmet, nagyot megy a film. Tehát, hogy nem a szokásos kis blödli Travolta film, hanem, hogy nagyot megy. Ez a Travolta nagy comeback-je már sokadik.
2: A lánya 26 éves. Igen.
1: Na.
2: Hát akkor
1: de van már nem tudod simán, ami az van, amit a fene, lehet, hogy 60 éves, aki 20-nak néz ki. Tehát, hogy nem tudod már, hogy mi történik valójában, igen. Na mindegy, megnézzük majd.
3: És ami a végső bizonyíték a Juli felvetésére, ugye, hogyha megnézed a Travolta szakállát, nekünk itt fönkezdődik a ször, neki csak itt lent, mert lehúzták az egészet.
1: Ja, mert alulról, igen, meg, de ezek fölfele kell húzni, nem alulra,
3: de lefele. De neki lefelé húzták.
1: Igen.
2: Ott begyűrtek egy csomó mindent.
1: Na mindegy, gyerekek, jó. Jó, a technológia az nagyon rendben van.
2: Istenem, bőven az apám lehetne.
1: Vérát ömlesztéssel nem lehet ilyen, de egyébként ez is van, ezt is csinálják, ugye, hogy friss vért kapnak 5 évente. Engem inkább ezért kellene, nem maga a lézeres, vagy az ultrahangos, vagy a neked botox, vagy a nem kell. Tudom mi, hanem, hogy milyen olyan egyéb eljárások vannak, amivel valahogy az öregedés folyamatát lassítják. Nyilván tesztót kapnak, növekedését kapnak, dokik miért. Tehát ez rendben van. Na de megnézed a Stallone-t 80 évesen, tehát, hogy ott nagyon komoly kémia van. Ott nagyon komoly kémia van, és most nem az izomnövekedésre gondolok, hanem annak a megtartására, és még arra, hogy a 80 évesen így járjon edzen. Ott azért egy komoly labor követi a Stallone-t mindenhova, és szednek mindent.
2: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebész rovat,
1: igen?
2: És akkor csinálnánk ilyen before-after dolgokat, és elmennénk minden héten, minden hónapban egy különböző kezelésre.
1: Kipróbálnánk,
2: igen, végigjárnánk, és utána beszámolnánk az
0: ilyen. Ha se eltorzulnánk a végén.
1: És a végén
2: itt ülne 5 ilyen.
1: Ilyen szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
2: Bali, te vagy az. Egy ilyen lény.
3: Most gödöm voltam,
1: majd nem. Ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
0: Nyomokban Balázs tartalmaz.
1: De mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az anyag.
2: Vali, vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
1: Sírsz vagy nevetsz, Vali? Hát,
2: vagy kicsit, jó kezdet.
1: Kicsit meghúztak úgy fölfelé.
2: Egy hete nem tudok pislogni.
1: Én szerintem, ha már így mindegy is bedobod egy eplőt, és megcsináltatsz magadon mindent, szerintem az Uber királyság. Tudod, amikor felvállva, már mindegy. Hol voltál? Megint voltál. Mit csináltál meg most, akkor aranyszövetet tettek a homlokomba. Igen. És kiderül meg, hogy valaki bedobja a stábból a gyeplőt, és elkezdi nagyon felvállalva, nagyon durván tolni. És mindig várnánk 2 hét, hogy most itt hol volt. Honnan jött? Mi történt? Azt szépként szeretnél.
0: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert. Nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
1: Hát a Demi Moore-ral mi történt? Tehát láttátok őt is? Hát az egész nő átalakult, hát ott nem mond, hogy nem vérszinten tolnak bele valamit.
2: Mindent megcsináltak rajta, de jól néz ki, hát basszus, hát most mondhatjátok azt, hogy nem teljesen
1: műtő. Azért jól néz ki egy vörös szőnyegen valahol vonul a fotók, azért reggel egy ilyen szörnyöt föl kell mellette.
2: De
1: én nem vagyok benne biztos.
2: Jézus Isten!
1: De miért
2: szörny?
1: Hogy
2: reggel nézze? Nem nézhet
1: hát
2: ki jól.
1: Hát mozdulatlan az arca. Szét van.
2: Mindig hoz egy szintet. Reggel este. Nincs meglepetés.
1: Na, ő nem úgy lett jó, mint a Travolta. Tehát a Travolta rá, és azt mondja, igen, na ez haver, bármit csináltál, ez jó.
0: Ő a túltolt
1: kategória. De a Demi az nagyon durván szétvarta magát. Sajnos. Tehát, hogy ezek nem is friss képek róla szerintem. Ő most ilyen rövid hajjal, nagyon vékony, ilyen fura ruhába jelent meg valahol. De valami elképesztő módon átszabott fejjel. Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, nem?
2: Én a Nicole Kidman láttam mostanában.
1: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán brutálisan szétbotoxolta magát, de most jön belőle vissza.
2: Igen, de most megint kezd egy kicsit visszacsúszni.
1: Belecsúszott megint?
2: Igen, de most ő szerintem megtalálta a Travoltának a plastikai sebészét, mert hogy megint úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus.
1: Jó. Igen. Volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidmannek teljesen eltűnt az arca.
0: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
1: Hát nézzek itt az arcát, tehát oda be van töltve valami, hogy itt volument vesz ez az arcodból, akkor ezt így föltöltik itt neked valami.
3: Császár zsemlével töltötték föl neki.
1: Igen, igen, ezt kicsit oda túltolták, igen.
2: Na de hát most nézd rá, tehát hogy...
1: Én szeretem a Nicole Kidman meg a filmjeit is, meg a sorozatait is,
2: mennyi,
1: jó.
2: Hát mennyi, 60 éves körülbelül?
1: 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
2: Szóval, hogy szerintem ő még most is egy kívánatos
0: jó nő. Hát 72-nél egy perccel nem lesz
1: kőregyen. 83 napja, semmivel nem több.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
7: Mit csináljak? Minden évben lepattogzik a fáról a lazúr.
6: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
7: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
6: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványjal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
12: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Ősztől érkezhetnek ütemezetten az uniós források. Hazarendelik Magyarország varsói nagykövetét. Átfogó ellenőrzés indult az aeroszoloknál. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kiemelt prioritás, hogy a kormány hazahozza az uniós forrásokat. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a kormányülés után. Azt mondta, azon dolgoznak, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, ősztől pedig ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyeiről. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, új szakaszba léphetnek a magyar-lengyel kapcsolatok, ezért is indul magyar delegáció Lengyelországba. Az új irányvonal miatt viszont új szemlélet kell, ezért döntött a nagykövet hazarendeléséről. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Mindenről Simon Gergő, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetője beszélt.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Az aeroszolókat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Arra kíváncsiak, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Most a műszaki karbantartó spréket és az autóápolási aeroszolókat vizsgálják. Ilyen ellenőrzés korábban még nem volt. Az a céljuk, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, sőt akár maradandó sérülést is okozhat. Sokat látjuk a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 20-21 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban még hűvös lesz, de aztán délután 25-26 fokos értékeket is mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: A 2-es főúton Rétság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és 78-as kilométerek között helyenként útszűkület van érvényben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kicsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 17 perccel. Eszter, hello, jó reggelt, Feri, jó reggelt. Hello. Hello, bello, drága hallgatók, itt vagyunk. Ki egy szimpla, ki egy dupla előadás után, ki így, ki úgy.
2: Neked érkezik. Is volt?
1: Én Kecskeméten voltam tegnap, igen, írtam is Eszternek este Kecskeméten. Egy nagyon kellemes, jó hangulatú közönség, nagyon vidámak, firgoncak, nem tudom, mi a most a levegőbe. Talán ezt érezted te is, de nagyon jó közönség volt. Nagyon beléptél és érezted, hogy ez itt jó.
3: Huncutság volt.
1: Huncutság volt, igen.
3: Huncutság
1: volt. Megalakultam.
3: Egyedül volt, hogy volt valami kis cimbora?
1: Kis cimborával.
3: Kis cimborával.
2: Viszel magaddal ilyenkor?
1: Van, amikor igen, van, amikor nem, ez így hangulattól, kezdtől, fáradtságtól, meg szabadidőtől függ.
2: Jó, de következetesen sofőrnek hívod.
1: Így is van, természetesen, igen. Te pedig Egerben dupla.
3: Nem?
1: Székesfehérvár, Vác, dupla.
3: Dupla.
1: Jól sikerült.
3: Tegnap meg Erzsébetliget dupla.
1: Azt a mindenségét
3: neki. Tegnap ugye még Vácon volt a dupla, előtte valónap. Előtte, mindenhol voltam. Figyelj, most nagyon sokat mentem.
2: Most te félsz valamitől, vagy a közönséget, hogy mindig duplát kell csinálni?
3: Hogy ért az, hogy
2: félsz? Ahogy elviszik őket. Elveszi őket az aranyosi, vagy nem tudom, valaki más.
3: Szerintem egyszer ilyen rossz a szervezés nálunk, hogy nem tesznek be egy nagyobb helyre, hanem azt mondják, hogy jaj. Nem, fogalmam sincs. Ráadásul Vácon tripláztam. Már háromszor mentem vissza. Tehát, hogy igen, nem gondolok bele az ilyesmibe.
2: Amikor mondjuk meghirdetsz egy ilyen bulit, az első tele van, akkor nem lehet egy másik helyet intézni, már nem lehet átrakni, mi?
1: Hogy eléraksz még egyet.
2: De tehát, amikor már látod, hogy mondjuk eladott 1500 jegyet egy helyre,
1: aha,
2: és akkor azt mondják, hogy úristen, még ezt vennék, nem tudunk egy 3000-es helyre bemenni, ott már nem lehet átszervezni.
3: Hát, szóval úgy már nem működik, itt az van, hogy a víziókat kellene jól tartani, tehát hogyha néznék az Excel táblázatokat, amiket elkészítenek, akkor lehet, hogy ebben jobban tudnának. Aha. Tehát nincs szükség ilyesmire. Nem kell túlzottan tudatosnak lenni. Tudják, hogy úgy sem mész háromszor, hát nem teljesen. De kézzed, hogy Vácon a művközpont, ez egy ilyen típus művház, és ebben van még kettő az országban, de ugyanaz, kopra ugyanaz. És az a durva, hogy bemész, és rögtön lesz egy ilyen regressziód, mert nem tudom, hogy most melyik városban vagy éppen, vagy mi történik. Hát van egy Kőbányám, meg azt hiszem, hogy még van egy máshol, de ezt már valaki biztos megírja, talán Visegrád, nem Visegrád, valahol van még egy, három van a szuti. Ugye jó kis komcsi épület, de nagyon
2: jó
3: szeretem.
2: Jó kis recsegős faszínpad.
3: Igen. Nagyon-nagyon jók. Úgyhogy az volt. Aztán még most a héten még megvadulok, és aztán nyári szület.
2: Hát aztán tudod, hogy aztán nem válasz semmit.
1: Persze.
2: Emlékszel.
1: Igen. Ez ugye két éve ez van, de mindig elmondja.
3: Három egyrészt, másrészt pedig, hogy tényleg.
2: Nincs az még két és fél.
1: Kettő negyed.
3: Lassan
1: kettő félre fordulunk.
2: Mikor vettünk fel? Február?
1: Nem, januárban kezdett. Vagy február?
2: Januárban még a keresgélés volt.
1: Csak a február.
3: Február három táv, vagy február eleje valami.
1: Két év, három meg hónapja lassan, gyerekek.
3: Nagyon soknak érződik.
1: Igen.
3: Nagyon soknak, 5 évnek érzem.
1: 5 évnek, igen.
3: Tényleg hamar elpörgött az idő, viszont ez azt jelenti, hogyha már nekem véget ér most a turném, hogy hivatalosan jön a nyári szünet.
1: Szülő, hát,
3: köszétek fel a bugyalár is.
1: Mondom is, ha már mondtad, akkor mondom is, mert itt van. Elküldte. Csak nem találom, itt van. 31 nap, 19 óra, 42 perc és nyári szünet, gyerekek. Ez van benne. 31 nap, köszi Lackó, szegény Lackó.
3: Hát az sem ennyi
1: sem. Nem, nincs jól, Laci.
3: Laci, megnyomod.
1: Ha valaki nincs jól a stábból, mi sem vagyunk jól. Ha valaki szenved, mi is szenvedünk. Jó illata van az Eszternek, büdös? Olyan, azt mondja, büdös vagy, megint azt mondja, büdös vagy. Azt mondja, olyan büdös vagy megint, Eszter.
3: Öblítő illatom van.
1: Öblítő illatod van, igen?
3: Én felelőtlen öblítő felhasználó vagyok.
1: Jól engem teszed.
2: Bátran, mi? Hadd szóljon.
1: Én jól teszed.
3: Szervet csinálom mindig, és úgy látszik, hogy rossz a szemem.
1: Jól teszed. Legyetek ma vittesek, mert nehezen indult a reggelem. Köszi, Atika. Hú, mi voltunk nagyon nehézbe tegnap, gyerekek. Többször eszembe jutott a tegnapi adás. Hú, te.
3: Nehéz volt?
1: Hát, van, amikor homok kerül a fogaskerékbe. Tegnap nem homok szorodott, hanem malter.
2: Ez a visszatérő adás, ez ilyen, mert volt egy hetünk, ahol végig kint voltunk, ott volt a közönség, és akkor visszaülsz abba, amiből elindultál, de olyan furi az egész.
1: Megverve, hogy fáradtan, másnaposan, rosszul.
3: Elég lett volna, hogy hiányoztam.
1: Hiányoztál is. De hogy nem tudom, hogy mit csináltunk volna itt vagy, de tegnap nagyon, nagyon sok küllő volt a fogaskerékben. De ma érzem a lendületet, úgyhogy...
3: A lendületről beszélsz, tudjál, hogy holnap lejár az adóbevallási időszak, 5-20. 5. hó 20.
1: Kit érdekel?
3: Nagyon majd fontos dátumok.
2: Hogy jössz ezzel?
1: Az 1%-ra figyeljetek, igen, ne az adóbevallásra. Csupattakony lettem, ja?
3: Ez benne volt az árba. És a lényeg, hogy csak azért mondom, hogy emberek az adó 1%-áról azért majd rendelkezzetek, ne, hogy
1: bizonyám,
3: nem.
1: Bizonyám, majd mindenki mondjon valamilyen tippet, jó? Hogy
3: én Ferinek ajánlom fel az egyébként.
2: Nagyon kedves,
1: tinekem,
3: köszönöm szépen.
1: Jó, cserébe körbe-körbe ajánljuk. De nem, tényleg segítsük a hallgatókat, bár nálunk is mennek azért jófajta hirdetések, de lehet, hogyha mi még segítünk, akkor az jó tud lenni. Ma megsemmisültem, mint egy dokumentum a Fidesz irodában, Kopi küldte nekünk. Kopikám, kitartás. Lesz-e hajó idén, kérdezi Bálint. Én szerintem elárulhatjuk, hogy lesz. Hajózunk.
2: Sőt, már van is.
1: Van is hajó, és azzal zárjuk majd a nyári szünetre, vagy azzal megyünk el a nyári szünetre. Minden mondunk majd időben, gyerekek. 2-8 perces megszólás, bravo gyerekek, az aztán a munkaidő Zsolti, aki már most elégedetlenkedik, pedig még elsindult a műsor, de már most morog, de nem baj. Zolikám, morogjál, nincs ezzel baj. Egy kis motiváció erre a hétre, a kedvár olyan, mint a szerda, amit a csütörtök túl, ezt már péntek is lesz, kitartás mindenkinek. Szabika küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Tízes úton baleset Pilis Csabán, Pest felé a 10 kilométeres a sor már most. Eszter, pénteken még Hajdúböszörmény, már Böszi. Várjuk, csak utána mehetsz nyári szünetre.
3: Hajdúböszi lesz.
1: Hajdúböszi bemész, így van.
3: Böszizés lesz, igen, az közel a Nyíregyháza, az Hajdúböszörmény jó hely, közel.
1: Igen.
2: Azért meg közel van Nyíregyházahoz, vagy van még egy oka?
3: Ez az egyetlen dolog, ami jó hely. Nem, azért nem tudom, hogy miért jó hely amúgy, de mindig jó dolgot tettnek Hajdúböszörményben.
2: Na, hát akkor most lenyomod, és utána már csak hazamész Nyíregyre.
3: Igen, nem, még másnap vagy Nyírbátor leszek a Kisvárdán. Nem tudom, már nem emlékszem pontosan, de az a vége.
2: Már most nem vállalok többet, ez már a nyár először. Igen. Ez már nem megyek arrébb.
1: Igen.
3: Szoktam magad unni, Feri? Csak kérdezem őszintén, hogy most az sokat gyere végig hallgatom, hogy van olyankor, azt mondta, hogy na jó, van, megint elmondtam. Hát megint el tudtam mondani ugyanazt erre.
1: Lépsik. Írja valaki, lépsik. Ennyi, gyerekek. Jaj, de cukit írtál, Kitti, köszönöm szépen, drága vagy. Most nem olvasom be, mert Esztert fényező SMS-eket szívesen, de magamat nem szoktam.
3: Hogy hol van, majd
1: de nagyon cuki, amit írt, nagyon hosszú
3: Kitty
1: volt.
3: Olvassam fel.
1: Kitti Viberen a tegnap estéről küldött egyet. Igen, köszönöm, jól esik, aranyos vagy.
3: Nekem nem jött meg ez.
1: 6:17-kor küldte, de ott van a Vibereden, 6:17-kor. Kitti, köszi, aranyos vagy, köszönöm szépen, jól esik. Jól esik.
3: Alexandra,
1: jó volt a tegnap, tényleg jó volt, igen.
3: Sziasztok, tegnap ott voltam Balázs.
1: Na ne, most ne egyéb, tök szépen olvasom a téged dicsérő SMS-eket, olyan szemét
3: vagy. De ez most izé, de nem, ez most lírai, ez a lírai.
1: Ez most annyira lírai, mint amikor a szigorúan bizalmasból olvastál a múlt héten, te kenyó.
3: És megdobtad a szeladásokat, azot újra kellett nyomni.
1: Igen. Na,
3: akkor várjál, hogy
1: de a Balázsékban is szó van róla, tehát rólunk is szó van.
3: Sziasztok!
2: Hol?
3: Tegnap ott voltam Balázs természetesen teltházas előadásán Kecskeméten, és fantasztikus volt. Az utóbbi években rengeteg veszteséget, többek között egyedül maradtam a kis. Jó, ezt most igen, ezt saját emberem olvastad fel. Ja, Istenem, pedig bennem volt a svunk. A lényeg, hogy nagyon jól érezted magad, és ezt nem olvasom fel, már így is segfejnek tűnök, úgyhogy...
1: Nem ír a kis egyáltalán, nem tudtam, én sem tudtam, hogy ez van benne. Nem olvastam végig. Azt írja, Balázs, aki sokat adott neki, kapaszkodott a mindennapokban, tip mindig eléritek, hogy akár csak egy rövid időre jobb kedve legyen, egyedül maradt a kisfiával, az apukája elhunyt, és ugye a tegnapi előadás az nagyon sokat adott neki, mert hogy komoly is volt, vicces is volt, és köszöni a munkánkat, ez nektek is szól, az energiánkat, és ennyi éve az életünk részei vagyunk. Tehát ez egyszerre nekem tegnap, de nektek is, gyerekek, szívből remélem, hogy még nagyon sokáig hallhatunk benneteket minden reggel, köszi, puszi Kitty, aki egyszerre Balázsik hallgató, és egyszerre ott volt tegnap. Na, örülök, hogy ez ilyen. Jól sikerült.
3: Én most 15 perc szilenciumot vállalok. Önként elvonulok. Pedig annyira jó, tele ránéztem, és csak annyit láttam, hogy tele van az ilyen röhögös emojikkal. Hát akkor.
1: Úgy tűnik, igen. De itt van egy elég. Hello, Eszter, szuper voltál a Hoppásó interjúban. Imádtam Balázs előadását, meg leszarom. Tessék, látod? Na, én ezeket is szeretem. Azonnal helyreállítottuk a világrendjét. Így van. Jó, beszélhetnétek arról a fétisről, amikor valaki arra gerjed, ha átutal idegeneknek nagy összeget, hogy semmi szolgáltatást nem kap cserébe. Érdekel az ilyen jellegű munka, de szerintem talán másokat is.
2: Na, ilyen fétis van, hogy
1: rászaladtam, van, amire tévesen szaladok rá, nem is értem, hogy mit akar, úgyhogy...
2: Ez jótékonyságnak hívják, nem? Nem fétisnek.
3: Nem, ez létezik, és én is nagyon szeretnék magamnak egy támogatót, ha már itt tartunk. A lényeg az, hogy olyan, mint egy ilyen sugar daddy koncepció, csak van benne egy ilyen...
2: Nincs ellenszolgáltatás,
3: mert azt akarja érezni, hogy hogy így kiszolgálja az anyagi részét a másiknak az igényeinek, de hogy ő cserébe pedig el van hanyagolva.
2: És ettől ő jó érzi magát az elhanyagolástól?
3: Egy kicsit jobban.
2: Aha.
3: a rengeteg pénze mellett, és amúgy szerintem az van, hogy azok az emberek csinálják ezt, akik olyan sikeresek lesznek a munkájukban, és rengeteg pénzük lesz, akik már nem tudják ezt így jól megélni, tehát nem tudja benne a kanyát, és akkor ez
2: Balázs.
3: Így... Hát Balázs,
1: mi van velem? Bocsánat, lefűztem, mert olvastam egy nagyon kedves dicsőre SMS, mit ad elő ez a szerencsétlen? Biztos nyomatja a spiri szarságot. Köszönöm szépen, mert ezzel voltam elfoglalva.
3: Édesanyám küldte.
1: Azért mondom, csokkodhatom a mamát, köszönöm szépen, ne aludjatok, hogy nem figyeltem rátok, mert a dicsérő SMS-eket olvastam. Jó lett ezt a hoppásról, szeretik az sok.
3: Nagyon jó a Donát amúgy, nagyon fel volt készülve.
1: Igen, nekem sokszor hívott, elmenjek.
3: Mondta neked, hogy nem, mondta nekem, hogy ezt mondta. De mondtam, hogy figyelj, a Balázs teljesen kiszámítatlan.
1: Abszolút
3: így van. Azt tudja, mire mondott nemet. Ha most újra felhívna 15 percet később, lehet nem is tudná, hogy beszéltet.
1: Abszolút így van, többször hívott.
3: Úgyhogy mennyi lesz, hogy jól érezni magad?
1: Jó, de félte egy jó mérce vagy, jól érezted magad?
3: Nagyon, nagyon. Nekem nem olyan volt a koncepció, mint mondjuk a többieknek, hogy óriás pókot kell simogatni, hanem beszélgetni akart.
2: Mi van ilyen benne, hogy
1: én ezektől börzongok, az ilyen kellemetlen szituációs gyakorlatoktól, ami egyszerre kínos, egyszerre szekundár. Inkább beszélgessünk,
3: arra
1: az jó.
3: Arra hogy így Vadon Janit előhozzák egy, nem tudom, egy papírdoboz.
1: Azt még lehozzák, az hagyján, az nem baj, de van nálam, ami sokkal kellemetlenebb. De akkor csak beszélgetned kellett.
3: Aha. Igen, csak beszélgetni kellett. Plusz egy cigánykerék, ennyi volt.
1: Jó, az jó.
2: Hát azt ennyi volt. Örömmel.
1: Ritkán vállalok ilyeneket, ilyen podcasteket, meg beszélgetések, mert általában nagyon unom. Tehát, hogy de ha valaki tud olyat kérdezni, vagy meglepni, vagy jót beszélgetni, és igen, tényleg érdeklődik, az a Donát jó.
3: Igen, meg nem olyasmi, nem csak arról beszéltünk, amiről mindig kérdeznek, hanem aha, más dolgokról is, és akkor az embereknek amúgy szerintem ezt tetszett inkább, hogy ilyesmire nem szoktam magamtól beszélni.
1: Aha. Na, elgondolkozom akkor rajta. Zsülcike, integetsz már ilyen gyorsan, gyerekek? Ma reggel átszívás a Gödi útzár mellett. Köszi, hogy elküldtétek, jövő mindjárt. Cserébe akkor nem zenélünk, jó? Ma valami oti muzsikát nem adunk le? Mit szóltok hozzá, nem?
3: Vagy ez, vagy verekedjük.
1: Jó, valami legyen, gyerekek. Jövő mindjárt, egy perc, a pontosan fél hét.
0: Balázsék ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra?

0: Megjegyezted? Újlakásom.com.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
3: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
2: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
4: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
5: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
10: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
13: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel már 7 499 000 forinttól lehet a tiéd. Részletek fóton a Jépi Autószalonjában vagy online a jepiauto.hu/Kia oldalon.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
19: Globero Home. Prémium design bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több mint bútor. Életérzés.
20: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
21: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
23: Fel-
0: felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
1: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
0: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
1: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
0: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
1: www.citytaxi.hu
3: Május 24.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Holnap jár le az SZIA bevallás határideje, hazarendelik Magyarország varsói nagykövetét, folytatódik még az írásbeli érettségi, nevágos vagyok. Jó reggelt kívánok, holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen is. Működik a NAV infovonala 18:19, az este 8 óráig hívható holnap. A legegyszerűbb viszont az elektronikus ügyintézés az eszia.nav.gov.hu oldalon. Kiemelt prioritás, hogy a kormány hazahozza az uniós forrásokat, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a kormányülés után. Azt mondta, azon dolgoznak, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, ősztől pedig ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyeiről. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, új szakaszba léphetnek a magyar-lengyel kapcsolatok, ezért is indul magyar delegáció Lengyelországba. Az új irányvonal miatt viszont új szemlélet kell, ezért döntött a nagykövet hazarendeléséről. Latin fizika, média ismeret, francia filozófia, spanyol dráma és olasz nyelv nem ért még véget az érettségi, sokan írnak a héten a választott tantárgyakból. A hétvégétől jön némi pihenő, aztán június elején indulnak a szóbeli vizsgák. Az érettségi vizsgaszezon július 1-én ér véget. Az aeroszolókat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Arra kíváncsiak, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Most a műszaki karbantartó spréket és az autóápolási aeroszolókat vizsgálják. Ilyen ellenőrzés korábban még nem volt. Az a céljuk, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, sőt akár maradandó sérülést is okozhat. Sokat látjuk a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 20-21 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban még hűvös lesz, de aztán délután 25-26 fokos értékeket is mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Az M0-as déli szektorán az M5-ös felé a 11-es kilométernél lévő csomópontban lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel 6-tól 10-ig a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: Bocsánat, hát azt mondtuk, hogy aztán nem lesz ezen, aztán itt aztán valami elindult, mi indult, de hört.
2: Balázs, születettél.
1: Igen,
2: mit hagyottad? Nézze, aztán itt dünnyög a Puskás Peti.
1: Igen, Purple Disco Machine, de nyakon vertem egy hatalmas nagy csicskalángossal, úgyhogy nincs ezen a gyerekek. Itt vagyunk, 3-7 lesz 3 perc múlva. Gumi.hu úr, mondjál valamit.
3: Jó lesz.
1: Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Azonnal lecsapnak rá, nem úgy volt, hogy nem lesz zene? Na, arról van szó, hogy nincsen zene. Hello, azt mondtátok, nem lesz zene, mi ez a szar?
3: Jelleg rád, látod, megígérsz valamit, tartani kell.
1: Tartani kell, de nyakon is vertük, igaz, csak eldumáltuk itt az időt. Ma 8:30-kor izgalmas dolgok derülnek ki.
2: Igen, mert Magyar Péter bejelentette, hogy ma a kegyelmi ügyet fog elővenni a 8:30-as sajtitáin, és utána meg majd jó, meg tudjuk, mi történt ott valójában.
1: Meg tudjuk, hogy valójában miért kellett aláírni?
3: Ugye elsőre nem írta alá a Vótasszony, aztán másodikra aláírta.
1: Hát de hogy a köztársasági elnöki miért annak írta is alá? A Kati.
2: Szeretném megkérdezni,
1: Kati miért írt alá, Kati néni, az fog ma kiderülni? Fél 9-kor?
2: Egy hanyas szintű Bridgerton történeté válna az egész élethelyzet, hogy magát ugye a változást a válás után ugye elindította a kegyelmi botrány, vagy egy párhuzamosan, nem tudom, és most kiderülne, hogy ártatlan volt végig Kati, és aztán kimosdatta őt most végre ugye a Péter, és utána újra összejönnek, és kérdezik, hogy ez egész csak egy ilyen vállalás volt az asszony.
1: Ja, értem, tehát, hogy a nem a köztársasági Katira gondolsz, hanem a
3: Judit
1: Novákra.
3: Asszonyra.
1: Ja, Judit, várj, az Judit. Azért majd mondom, Katival is összejött, mondom.
2: Judit.
3: Ja, az lenne az igazán, hogy Katival jönne össze.
2: Na, igaz, igaz. De Kati foglalt, úgy tudom.
1: Értem, tehát, hogy a Judit nem magától, ők átküldte, fölküldte, hogy ne írják alá, és akkor most újra megmenti a Voltasszonyt, és összejönnek újra. Mondjuk nem annyira Bridgerton, mert hol vannak a fekák rizsporos parókában. Tehát azért az tehát nem
2: te... Majd úton vannak.
3: Még hozhatjuk őket.
1: Jelzik néhány fekapár parókában, bár nem nagyon volt akkor, tehát azért...
2: Úton vannak, Brüsszelbe érkeznek, úgy hallottam.
1: Igen. És ez ma lesz ennek a nagy bejelentése. Itt minden nap van valami, gyerekek. Úgy olyan szinten hullanak a csontvázak meg minden, hogy ennél jobbat most nem kell írni semmit, politikai humort meg szatírát, csak meg kinyitod és nézed, hogy mi történik.
2: A szerkesztőket is elengedhetnénk.
1: Mert semmi szükség erre. Semmi szükség erre. Most a politikai élet az valami egészen elképesztő, hogy
2: ilyen semmi nem volt ilyen sűrű az elmúlt. Tehát volt olyan, nem tudom,
3: ilyen időszak nem volt.
1: Nem kell.
3: Nem volt, nagyon régen.
1: Nincs előfizetés, nincs streaming, nincs valójában semmi, csak megnyitod a híreket, olvasod popcorn a szájba és nézed, hogy mi történik. De ez most zajlik. Ez most nagyon durván. Ez most nagyon durván zajlik. Katival nem gyűnüssze, írja valaki. Ez a jutka.
2: Bocsánat, kérek elnézést. Azért katizok, mert most katiztam tegnap, mert mondtam a műsoromban, és a Kati megmaradt a fejemben.
1: Igen. És hát még ott van azért, várjál, ott van még a másik, hogy azért ugye nem sokára kiderül itt, hogy ki a Zsolti bácsi, az is kifog, úgyhogy itt még azért itt vannak még azért.
2: Na nehéz, kemény,
3: fájdalmas,
1: szomorú dolgok. Derüljön ki, és bűnhődjön, de hogy itt azért még nagy dolgok derülnek majd ki. Arra nagyon kíváncsiak arra az ügyre. Nyilván.
2: Hát ne viccelj.
1: Vannak azért prekoncepciók, de kíváncsiak vagyunk, igen. Ez tényleg most nagyon durva, ami van. A magyar Epstein-fájz, írja valaki. A kis túlzásra egyébként az a része, egyébként igen. Szóval ebben nincs is semmi. Semmi túlzás. Ja, jól van. És ez ma 8:30-kor?
3: Állítólag.
1: Igen.
2: 8:30,
1: meglátjuk
2: 8:30.
1: Akkor. Jól van. Játszunk akkor egy jó kis fekete félet. Mit akartál mondani?
2: Majd volt azért egy jó gondolatom, de elcsaklisztam. Elszaladtam.
3: Majd viszél hét után.
2: Igen,
3: szükség
2: de kézzetek, hogy mondják ezt amúgy, hogy nem járnak színházba se az emberek, sehova nem járnak, mert most egyszerűen nem lehet beülni sehova, mert lemaradsz.
1: Azért te is teltházas voltál. Ja. Azért én is teltházas voltam. Na, azért vannak kivételek, tehát értem, hogy nem járnak színházba, de azért a magas kultúra, te meg én azért
2: a
1: hozzuk.
2: Kultúra, így van.
1: Azért te meg én, mint magas kultúra, azért hozzuk a teltházakat, nem?
2: Így van. A magas kultúra, ezt nem lehet félretenni.
1: Azért
2: nem. Nem mossa le az aktuál politika.
1: Értjük, hogy színházba nem járnak, de azért érted.
2: A minőségi szórakozás azért van igény.
1: Igen. Elszórakozunk rajta, de azért síralmas úgy igazából. Ez is nagyon nagy igazság. Kínódban nevetve kínlódsz, nagyon-nagyon nagy igazság. Igen.
2: Azt mondod, hogy a Bálint nem kell beolvasni, csak 646.
1: Egyébként így van, tehát hogy tulajdonképpen írja, hogy hallgatós, hogy igaza van, tehát a kegyelmi ügyből indult ez az egész. Bizony. Tehát ami most van, mint Tisza meg, mint Magyar Péter, az a kegyelmi ügyből indult 2 vagy 3 éve, onnan jelent meg a Magyar Péter. Egy partizán interjúval indultunk valamikor, igen. 2 és 3/4 óra volt a sajtótájékoztató tegnap, én végignéztem, írja Miki. Azért az se kis teljesítmény.
2: Van benned vitamin.
1: Azért. Az van, majdnem 3 óra az van, igen.
3: Ugye?
1: Igen.
2: De azért előadó művészeti szempontból is elég durva, tehát hogy ezt mondjuk valaki tudja mentálisan, le tudja ezt így képezni. Kíváncsiak, hogy mi a napi rutinjuk ezeknek az arcoknak most, akik tolják. Na, tehát, hogy
1: ez kemény lehet.
2: Hány órát dolgoznak egy nap?
1: Nagyon horror. Most 20. Ott horror munka van mindenhol, igen. De hát már Gino is megmondta, hogy mit kell csinálni. Hát ő is tudja, nem?
3: Na!
1: Nem elé, ja? Bocsán.
5: Rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek, szenvedjenek.
1: Én mennyire megmondta már a majálisra, hogy mit kell csinálni, nem?
5: Persze, jók a programok, minden jó.
3: Hány éve volt ez?
1: Szerintem
3: ő látta előre.
1: Ő látta előre. Ő tudta előre, hogy a rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek, szenvedjenek. Jó, ugye nagy mondás az, de imádom. Halló, jó reggel!
6: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello! Feri! Honnan hívtál minket, Feri?
6: Szabadbattyámból.
2: Jó, azt kitaláltad. Majd rendeset mondjál most egy olyat, ami létezik.
6: Nem, tényleg Szabadbattyán is azt van, Székesfehérvár mellett.
1: Azt írtad, nekünk szívesen mennék a Fezerre a feleségemmel, hát ha addig mama tud vigyázni 3 éves gyerkőcre, hogy mi pihenjünk egyet. Apropó, ma is megyek ám futni, miután elvittem a gyereket a bölcsibe. Kicsit több infó kellett tennél, Feri, de mennél Fezerre. Mert hogy
6: így van, igen.
1: Az a díjunk nekünk a Fezen.
6: Igen, hallgattam tegnap.
2: A jó a Fezen.
3: Jó,
2: hát. Azon csodálkozom, nem a Babóti Fesztiválra sorsolik egyeket, csak mondom nektek.
1: Ahova meg vagyunk hívva, csak mondom.
3: Nem Babóton múlott szerintem.
2: Nem Babóton múlott, igen. Na, figyelj ide, Feri. Kivel akarsz játszani?
6: Hát mondjuk veled, Eszter.
1: Na, ezért beszél most, Eszter, elkaptad a mámmát.
2: Beleszaladt, és most a futásról fogunk beszélgetni. Feri, úgy készültél?
6: Nem, igazából bármiről beszélgethetünk.
2: Na jó.
1: Jó.
2: Na jó. Lássuk meg.
3: Valami keményet kérdez.
1: Nézzük meg, hogy mire mentek egymásra. De kicsi Ferkó, pörögjél föl, mert ez nagyon kevés. Vagy mondd azt, hogy nem, és te csak a Fezent akarod, aztán akkor úgy menjél. Tehát valami de legyen. Hogy. Ne küzd, legalább csinálj úgy, mint aki küzd, jó?
6: Oké.
1: Jól van. Na, indulunk 3-2-1.
2: Feri, mi a stratégiád?
6: Hogy milyen stratégiám? A Fezerre jutással, vagy a futással kapcsolatban kérdezem?
2: Főleg a beszélgetésre lennék kíváncsi.
6: Hát elsősorban azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz a következő műsorod itt Fehérváron. Mert én voltam egyszer, már 2023-ban talán, és képzeld, az első sorban ültem.
2: És azóta kerülöd a témát? Hol vagy? Most voltam egy hónapja körülbelül?
6: Tényleg?
2: Uh-huh.
6: És hogy került el a figyelmemet?
2: Valószínűleg elszaladtál valami másik irányba.
6: Az lehetséges.
2: Nagyon drámai lett a helyzet. És miért ütötted az időt az elmúlt 3 évben, Feri? Ahelyett, hogy az előadásaim mondták, hogy tél volna.
6: Ugyanúgy futottam tovább, és a gyereket neveltem leginkább.
2: Futással nevelés? Ez a otthoni célkitűzés?
6: Azzal is. Volt, képzelt, hogy velem futott a babakocsival.
1: De ez mi? Nagyon jó. De itt a vége, jó van.
3: Kicsit hamar le is
1: vágtam. De jó sztori volt ezt, vette Feri, figyelj ide. Hallgass, mit nyertél, figyelj.
4: Hallgatom. Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
6: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
3: Na, hát végre valami kis életben med.
1: A végére költözött egy kis élet a hangodba, Feri. Ez...
6: Há, jó, hát izgultam, tudjátok, hogy van ez.
2: Abszolút. Feri volt a futó, azért volt ez.
1: Jól van. Szerintem a gyereknek is jó lesz, Feri, ha elmész koncertre. De jó, úristen, de jó könnek. Érezzétek, jól van, tényleg próbáltuk eljutni. Egyestét azért nem, meg lehet. Hány éves a gyerek?
6: 3-3.
1: Ne viccem, már egyedül el van kis túlzással, de nem, hogy már egy estét nem tudjátok megoldani. Mamának valakinek lepasszoljátok. 6-ra elmentek, 9-ig bulisztok, 10-re otthon vagytok. De meg lehet, hogy 3-4 gyereknél ezt már meg lehet azért oldani. Érezzétek jól magatokat, küldjük a jegyet, jó?
6: Köszi szépen.
1: Ciao.
2: Köszi.
3: Hello.
6: Köszi, sziasztok.
1: Vannak hallgatók, akiből semmilyen apitudot nem tudsz kiváltani. Ő Feri. Innen gyúrod, onnan gyúrod, szimatolod, nyalogatod, Eszter tolta, vonta, húzta, semmi,
3: neki
1: zéro.
3: Neki terve volt, hogy ezt lehozza az egy percet. Megcsináltam. És megcsináltam.
1: Igen, Feri vérnyomás áttörte a plafont.
2: És szeretnétek, hogy a futóknak van egy ilyen speckó személyisége, hogy sokkal valahogy így rezignáltabbak és per kitartóbbak is.
1: Igen, ez valószínűleg ezért futnak.
2: Igen. Szeret szeretik ezt a fajta monotonitást.
3: De hogy, de... rász valamire is csinálod, kész.
2: Igen. De ez meg van bennük valamilyen erő is, tehát hogy érzed azt, hogy, így, hogy egy ilyen nagyon... Tehát
3: én a Feriben most nem éreztem.
2: Nem, én éreztem, hogy ilyen szívós.
3: Megy előre.
2: Annak éreztem, igen.
1: Igen, mi a tökömet kell a telóba izgulni, senki nem tudja, hogy ki vagy. Egyébként tényleg a telóban, nem ezt én sem értem, ezt a 15 éves, ez a nagyon erős izgulás.
3: Barátok ismerősök azért fölismernek.
1: Igen, meg egy civilnek egyszer csak az, hogy figyelj, egy perc adásban vagy, hallgatja, hogy itt beszélgetünk, még nincs adásban, vagy egyszer csak megszólítjuk. Azért az biztos nem könnyű.
2: Nem ezért izgul szerintem, hanem azért izgul, mert ugye ismerték, de soha nem beszélgettetek. És én emlékszem rá, hogy amikor még volt ott a nem is tudom melyik rádió, ahol Szakál Miki volt, amikor esténként kívánságműsor, és én is betelefonáltam, hogy kérjem a FLM-től a megtalálok még.
1: Akkor te is izgultál.
2: Akkor én is izgultam.
1: Izgulsz, persze, velem is volt egy csomó telefonos interjú, igen, és izgulsz egy kicsit, amikor adásba tesznek, igen.
2: Hogy fog-e úgy szeretni, hogy én szeretem őt? Ez a kérdés.
1: Guantanamo-ba se szednek ki belőle semmit.
3: Mindennek ellenáll a csávó.
1: Feri azt hallod, ha megkínzod is, érted? Ha megrend szabályozod, mint a Becsületbeli ügybe, de szerettem azt a filmet, akkor se lehet belőle kiszedni semmit. Feri acélkemény volt. Itt volt, egy percig lenyomta, elment. Elment a fezerre. Úgyhogy... Ja, kérem, hát Feri pszichológusának telefonszámát, Furgonos írta nekünk.
2: Ferinek a pszichológusa az a futás.
1: Igen.
2: Ezt lehetett hallani azért.
1: Na. Egy ilyen Feriféle pasit szeretnék most megszerezni, ilyen butha, hogy erőszakolónak tűnök mellette. Hogyan kell belőlük hatást kiváltani, igen. Jól van, gyerekek, Ferit kimondta, hogy Fehérvár. Jó?
3: Jó, na. Ezt is ne kezdjük.
1: Igen, az nem számít. Az nem számít annak. Jól van, gyerekek, jó sok témánk lesz ma egyébként, igazából jó sok témánk lesz ma, úgyhogy nem sokára akkor rá is fordulunk, és belevágunk. Nem?
2: Jaj,
1: nem vágunk bele?
2: De belevágunk, de most hány percünk van még a másodban?
1: Még amit belevágunk, amit még szeretném mondani.
2: Aztán, hogy kicsit, mint egy lecsíted volna a végét. Nem, úgy, hogy észrevetted, de hogy Feri viszont sunyit, lapul.
1: Na most megint mit csinálsz, szegény rosszul?
2: Rendben van.
1: Csendben van. Mit csinál? Meg se szólal, mit lehet ez a baj?
3: Viszik a hátunkon.
2: Viszik a hátunkon, Feri.
3: Igen, és most mi van?
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy hol van a macskás ingem, amit vásároltam neked.
3: Nem járhatok minden nap benne, mosásban van.
2: Azt mondtad nekem, elszóltad magad.
3: Hazavittem, nem gondolom,
2: hogy... Tetted a helyszínen.
3: Ja, Isten, elcserélted
2: egy tás spárgáért.
3: Na, mondjuk azt szívesen megtettem volna, mert a spárgát szeretem. Otthon van, kérlek szépen, mosásban. Uh-huh. Mondtam a békának, hogy...
2: Kérek egy fotót róla, hogy csöpök belőle a víz.
3: Külön gondossággal kezelje ezt az inget, mert a szívemnek olyan közel álló.
2: De akkor be fogja venni ezt Slim Fitre?
3: Azt nem tudom, mert varni szerintem nem tud annyira, hogy ezt megtegye, de most tisztára mossuk, lemossuk róla az útporát, és jövök benne, jó?
2: Amúgy, amikor hazajöttetek abból a nagyon viharos időből, amikor a 140 nem motoroztatok a...
1: Ez a péntek este, Debrecenből.
2: Péntek este, az nem volt már önmagában egy mosás.
3: Ja, nem folyik be. Még gondolsz? Egészségedre. Nem. Szóval tisztán, szépen kivasalva fogom neked felvenni legközelebb, jó?
2: Jó. Ebben, és ha jól fogsz viselkedni, Feri, szerzek hozzá neked egy nadrágot.
3: Egy macskát, de szeretném. De akkor inkább nem leszek jó.
1: Azt mondják, hogy tegnap is csendben volt Ferencünk, még fejben biztos motorod ül. Nem, tegnap nem Ferenc volt csendben, tegnap mindhárman csendben volt.
2: Ültünk, néztünk,
1: igen, szégyeltük magunkat, ültünk, és meredtünk a semmibe valójában, igen.
3: Még a múlt hétben voltam.
2: De amikor is sokat motoroztok, akkor utána, és hazamentek mindenki a saját dolgára, hogy van ilyen motorozás utáni depresszió?
3: Igen, persze. Mikor valamit nagyon szeretsz, nagyon sokat csinálod, és egyszer csak az nincs, az mindig rossz.
2: És akkor szomorúan néztek otthon a családra?
1: Volt egy ilyen kiüresedés, meg egy ilyen fáradtság is, azért ez egy hét, ez kocsival is sok, azért sok hallgató, sok tácsi-tácsi, sok kint vagy, csinálod, szponzorokat kiszolgálni. Fárasztó volt, én nagyon elfáradtam a végére tényleg, agyilag mindenhogy. Nyilván a motorozás nagyon feltölt, de azért az is egy koncentráció, tehát ott is azért
3: abban
1: is elfáradsz, meg azért este sokat italoztunk. Úgyhogy nagyon jó volt, de úgy én szombaton éreztem, hogy elég jól jött ez az esős, borongós idő, hogy semmit nem csinálsz, punyálsz, lefűzöl, töltődsz, de én mára kaptam el, hogy újra jól vagyok. Tegnap edzettem egyet, szaunáztam, de elkezdtem magam visszatölteni.
3: Majd írt a közösbe, hogy nem tud jönni ma.
1: Igen, majd beírtam a közösbe, hogy ma nem tudok.
3: Hogy nagyon fáradt vagyok.
1: Igen. Nálam a Balaton utáni depresszió van, Benyó küldte nekünk, most már Balaton utáni depresszió.
3: Hát nem, majd valószínűleg ősszel. Nem?
1: Majd ősszel,
3: hát amikor mondjuk nyáron sokat tudsz menni, van valakinek volt egy nyaralója, és len van, és össze-vissza kell költözni. Az is egy ilyen rossz.
2: Nekem mindig a fesztiválok után volt ez, hogy elmentem, hogy végigcsináltam egy egész fesztivált, és utána hazamentem, egy napot nyilván aludtam, és utána felkelt, és azt éreztem, hogy hogyan tovább, Ki vagyok én? Miért nem potyantós a WC?
1: Hogyan tovább?
2: Hogy fogom újra megtalálni magam ebben a világban?
1: Igen.
2: Nagyon várom, ugye az abszolút nyári élmény szerintem, ha már most jön a jó idő, az amikor bemész az első fesztiválra, eltömíti a por az orrodat, és megérzed a tolgónak azt a por, tehát amit ugye felvárnak az emberek. Ha nekem poros az arcom, akkor nagy magabiztossága van, ha porlátok az arcom, akkor az porcukor. És ahogy amikor mész be a fesztivál, és akkor megcsapja az orrod, ez a derengő tojtoly szag.
1: Ú, de jó az. Igen, illatosító, egy kicsi húgyszaggal, egy ilyen kellemes, igen.
2: Hogy de olyan az a szag, hogy bemegy, és a amigdaládig hatol, nem ilyen központi idegrendszer off, és így valahogy ez, ahogy felforrósodnak a növények, plusz ez a szag úgy együtt, és azt mondja, hogy szabadság.
3: Ah, meg vagyok.
2: Ez a szabadság.
1: Igen. Abszolút.
2: Na, ja, jó lesz az. 35 ezerért.
1: Mivel indulunk? Mi az első ilyen nagyobb? Most a Fezen is előrébb jött. Mivel fordulunk rá? Sopron Fest?
3: Hát mi Fezen? A Babóti Fesztivállal Babót. Fordulunk. Babót. Babótra megyünk, ugye? De
1: ne ígérges, mert behajtják rajtunk, és meg fognak sértődni. Nem vagyunk ott. Babóta már jött, mondom, VIP jegy jött már. Tehát óvatosan az ígérgetéssel, mert csak akkor mondta, tényleg lemegyünk egy napra Babótra. Szívesen lemotorozom, ha hajlandóak vagyunk levonulni és nagyobb berúgni.
2: Én nagyon szeretnék ott lenni Babóton, de most meg fogom nézni a naptárat. A másik,
1: valószínűleg Kazinc Barcikán leszel triplában.
2: Nem lesz semmi akkor.
1: Elmondom neked, hogy Ózdon lépsz fel 6-szor.
2: Megint Óz? Hát ezt nem.
1: Ránéz a naptárat, de valószínűleg ez történik. Be van írva egy fehér gyarmat Székesfehérvár Óz 4-szer.
2: Nekem be van írva 3-szor a naptáramban az Oti.
1: 3-szor, gyerekek.
2: Nem sok az nektek?
3: Én
2: még pénzem abban, hogy a harmadik
3: beszélek. Nekem sok, én jelzem.
1: De semmi baj nekem nincs. Sok. Nincs sértődés. Eleve nem vagyok egy megsértődős típus, de hogy nincs sértődés. Gyerekek, ezt elmondtam. Amelyikre akartok, arra jöttök. Ha egyikre se, akkor sincs baj.
3: Most én abban vagyok, hogy ugye nagyon szeretem a Balatonost.
1: Igen.
3: Mert ott mindegyiken ott voltunk. Viszont kíváncsi vagyok a Szigetre.
1: Akkor engedd el Balatont, és gyere el a
3: de
1: Szigetre.
3: De a Balaton meg jó, oda megyünk megint. Jó! Akkor legyen ez!
1: Ha most mit mondjak, akkor csináljam takasz, hogy add meg a balherei mondjuk. Hát gyere akkor egy Balatonra, és gyere a Szigetre. Hát
3: mondom, az nekem sok.
1: Ja, az nekem
2: de miért lenne neked sok? Amúgy olyan képmutatás ez, hát szereted az italt, szereted a zenét, szereted a Balást, akkor mi a problémád?
1: A Balaton házi buli, a hogy Sziget az nem.
3: Húzd ebből a háromból, csak kettő lehet, tudod, mindig az van. Háromból csak kettőt van, az
2: hat. Jó, oké, akkor mi lesz? Akkor hogy lesz?
1: Meglátjuk, gyerekek, meglátjuk.
2: Én nem mehetek Feri nélkül a tömegbe, hát ő az, aki megvéd engem.
3: Így van.
1: Hamarosan majd kezdjük mondogatni az információkat. Itt a Szigetről menten nagy dolgok vannak. Na jó, akkor jövünk, jó? Egy perc a pontosan 7 óra, ha van közlekedés, akkor azt küldjetek meg bele. Vágunk akkor így a reggelbe. Jó, mindjárt itt vagyunk a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajong titekem hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
2: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul a

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is,
6: a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a pullancsok, szúnyogok és legyecsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménynél kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Jó napot kívánok!
13: Van.
12: Elnézést kérek.
13: Az is van.
12: Minden rendben van?
13: Persze, hogy van.
14: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
15: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
16: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hévnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
17: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
19: Jön a 10. jubileumi

0: egyszer.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
0: Ha több fronton kell helytállnod,
2: le kell adni a prezentációt.
0: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
5: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek fóton a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek, meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
8: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: A Rádió Egyen.
9: Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Az illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Egyre több a rolleres baleset. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen is. Működik a NAV infovonala 18:19, az este 8 óráig hívható holnap. A legegyszerűbb viszont az elektronikus ügyintézés az eszia.nav.gov.hu oldalon. Az illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mindenről Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke beszélt.
10: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja. Továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
9: Nem csak a nyulak támadtak a rolleresekre, több mint 630 sérüléssel járó baleset kötődött tavaly az elektromos rollerekhez. Ez több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Becslések szerint már több mint 100 000 elektromos motoros roller lehet az országban, ám ezek jelentős részére még mindig nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedésbiztonsági kihívást jelentenek. Hantavírussal fertőződött meg egy férfi Romániában, az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, az európai vírustörzset mutatták ki nála. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget 3 hétre karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a korábban az Atlanti-óceánon közlekedő Hondius nevű óceánjáron észlelt góchoz. Ott az andoki hantavírus törzs okozta a megbetegedéseket. Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek össze a budai vár oroszlános udvarában. Szinte valamennyi hazai régióból és a határon túlról is érkeznek zenészek, szatmári népzenét játszanak.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt aztán nem lesz reggeli.
2: Ez az
1: vége van. Vége van. 7 óra után 10 percen itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mindenki rohan be ki az erkéről, egy fél staubbal, ki némi kajával a szájába. Azt hittétek, itt még zenélgetünk. Én itt vagyok a stúdióban. Na, jó, én nem megyek ki innen.
3: Ez az a munkamorál, amit azonnal be kell tiltani.
1: Igen. Én most kipihent vagyok, úgyhogy ilyenkor megyünk előre.
3: Zsüle, milyen egymás szemébe nézve reggeliztünk, amikor egyszer csak kintre.
1: Megjött a szignál. Fan. Ezt igen. A hülyét. Elhúzta azért. Nem hiszem el, hogy egy normális kaszadia sem lehet itt megenni. Milyen a reggeli? A kis bendőtökbe finom.
4: Gyuluskám, tele van még a kis pofazacskód.
1: Ott még a kis hörtyögöt még.
4: A stúdióba.
1: Rákcsálod még ilyen. Igen. Neked ízlete reggeli, Feri, a cigi? Jó volt?
4: Nagyon jó volt, Lászlóval megvitattuk az élet dolgait.
3: De nem rossz így amúra cigizni?
4: Nem.
1: Sose
4: rossz. Nagyon rossz cigizni. Ne gyújtsatok rá soha. Fúj.
1: Igen, micsoda profi egyedi zenekeverés, érződik a 18 év szakmai tapasztalat. Így kell ezt csinálni, a zenét le kell húzni, indul a műsor, ez az. Így kell ezt csinálni, vagy köszi, Szabika küldte nekünk. Nincs idő, gyerekek, nincs idő, mert hogy sok minden van. Hívjuk majd ma a nyulas emberünket, aki a rollerral óriásit megy a TikTokon.
3: Nyulas?
1: Nyulas. Nincs meg.
4: Nyúl, a vér nyúl.
1: Fél nyolc után meglátod a hétvégét letaroló TikTok videót, a repülő vérnyúl, ami letarolta a rollerest, pedig ezzel a videóval a TikTokot, egy nagyon durván, de nagyon jó fejen káromkodó srác, akit megtaláltunk és megszólaltatjuk, őt letarolta egy nyúl egyébként, rollerral ment.
3: De nyúl... célzott támadás volt?
1: Célzott támadás volt, így van. Így van. Célzott támadás volt.
3: Az előzményekre.
1: Megbeszéljük, majd felhívjuk, mert jó feja. Jó feja srác.
3: Ez a nyúl az, akit húsvétkor még kiraktak, tudod?
1: Igen.
3: Nem tudom megtartani.
1: Az M3-os autópályát nem lehet befejezni, agyrém, ami van. Egyébként ez jó felvetés, mert egy évek óta így történik, de akkor már az M7-es is jó lenne.
3: Azt akartam, hogyha bosszant téged az M3-os, akkor nem menj át az M1-esre, mert tulajdonképpen az van, hogy az egész egy ilyen mentális erőpróba.
1: Igen. De vizionáljuk azt, hogy egyszer jó lesz, gyerekek, szép lesz, háromsávos lesz.
3: Unokáink élvezni fogják.
1: Jól tudunk van, majd rajta.
4: Ezt vizionáljuk, és akkor egy hétig jó, és utána fölbontják. Most az M7-esen mi van Székesfehérvárnál?
1: Azt én is értem, hogy miért nem lehet százalra megcsinálni. De azért a nullás is milyen jó lett, amikor háromsávos lett. Mekkora szívás volt az építkezés, de azóta azért a nullás egy jól használható, jól haladható, jó kis körgyűrű lett. Már amennyi része készen van, azért az nagyon...
4: Igen, kérdezd meg a Dunaharasztiakat erről.
1: Hát lehet, hogy még a feljutás az kicsit nehezen megy, de maga a nullás azért az már jó. Na gyerekek, egy érdekes hírre bukadunk, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy AI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
4: Nem, veled szakítanak.
1: Vagy veled szakítanak, ott hagynak, szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
4: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
1: És vele folytatja a romantikus partner imitációjával, csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia.
3: De
1: digitális exek. Ugyanazzal, csak igen, digitális formában.
4: Ki, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
3: De hát nagyon beteg, meg haszontalan.
1: Miért lenne haszontalan?
3: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most

0: Ez az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne... Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
1: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyet, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed.
2: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI, és ez nem csak a nosztalgia, mely a történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, megvizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és kiszeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
1: De akkor ott ennyire durva. Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni. Nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
0: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
1: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
0: Igen, de gondolj bele, hogy neked, téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
1: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
0: Így van.
1: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, mint én, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott, tehát ez egy nonsense.
0: Na, akkor most hívjuk fel a vágópirost, és kérdezzük meg tőle, hogy benne lenne egy ilyen verzióban.
2: Szerintem a dolog zseniális önmagában. Hogy jön ez most?
0: Hogy hiányzol neki, és akkor csinál neki egy AI Ferit?
1: Zseni.
0: Érted? Aha. Tehát, hogy most a régi párkapcsolatok.
2: Igen?
0: Nem?
2: Én nem tudom. Volt valami? Pirossal, ti voltatok együtt?
1: Összesöndörtünk egy rövid időre.
2: Azt a mindenségét neki. 30-40 éve? Még az időszámításunk előtt,
0: már.
2: Igen?
0: Ez most olyat mondtam, hogy...
1: Nem. Csak így, szóval nem tudom, hogy honnan jött be.
0: Ja, nem csak úgy jött be, hogy egy exedről, most erről beszélünk, tudod, hogy egy exed együtt van veled, úgyhogy értem, de most milyen példát hoznak? Akkor mondj valakit, aki az exed, és rosszul van.
2: A Józsi, a Dehenész Józsi az istálokból.
0: Mind jó van. Azok úgy lettek ott, hogy jó voltak.
2: Miért baj az, hogy arra használják az AI-t, ami rendben van egyébként? Ha ezt le tudod képezni ezt az algoritmust, mi? Ha te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
1: nem,
2: tudod használni,
1: a gyászterápiát
2: borzasztó beteg,
1: azt egyedül kell megvívd. A párod, de már nincs ott, érted?
0: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
2: Na, de ezt is megcsináltod. Hát AI vagy alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod
0: de
2: a hangot.
0: Hogy emberi jog szempontjában, az hogyan jó?
2: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de az a hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egyet a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Haláleset, ez a Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélget vele, hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
1: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szeretetből csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
2: Egyfajta klón.
1: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
0: igen, ez nem mondjuk
1: már arra azt, hogy ez pótolja.
2: Ők se gondolják, hogy ez az.
1: Dehogy nem.
2: Hát nyilván pótolják.
1: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy tovább.
0: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az, az a párkapcsolat, mert egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
2: és
0: van.
2: És úgy beszél, és azt igen. mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni. És azt mondják, hogy nem baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
0: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk. Ugye
2: hát az is őket. Lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomó, nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemét, mondom, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek, és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
0: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy. Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül de olyan
2: tette az enyém vagy.
0: Úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni igen. is valamilyen szinten.
2: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod igen, csinálni, hogy hangok, vissza. Üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed. Aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked üzenet, ott marad.
1: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
2: Elmentem vásárolni,
1: igen.
2: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Hát ott, tehát, hogy ő játékba hozta létre. Az is milyen durva.
0: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor hát sokan azt mondják, hogy ó, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
2: Balázs, feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
1: Igen, és beszélgethetne velem. Üzengetnétek egymásnak.
0: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyes, hogy legyen egy teljes Balázs élmény. hogy ez egész így úgy jön át, amilyen a valóságban.
2: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szól is senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
0: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi.
2: Igen, a feleségem azt mondta, hogy ha újra megszületne, akkor is engem választana, én még ennyi gyűlöletet nem láttam egy nőben. Igen. Megbeszélni vele, hogy mit főzzek, hogy mikor szexelünk, hogy hova menjek. Teljesen jó, a közös gyászolás is működne, kérdezi valaki. Balázs, betegesen bele vagy betegedve ebbe a tetves AI-ba, írja valaki. Nem, szerintem ez egy tök izgi hír, hogy emberek így élnek. Szóval engem ez nagyon foglalkoztat, igen. Hát nem izgalmas, hogy emberek már a valódi párkapcsolat helyett feltöltve felhőbe hoznak létre karaktereket, és így élnek? Hogy minden, amit a Black Mirrorban láttunk, az valójában megtörténik.
0: Igen, és ez sokkal ijesztőbb, hogy a Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogy
2: és
0: a...
2: valójában ez van, igen.
0: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
2: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem? Vagy nem gondoltad, hogy ez...
1: Megtagadhatjuk, gyerekek, de ez itt van. Ugye most itt írják, hogy minek foglalkozunk ezzel, meg hogy rá vagy csavarodva az éjjel.
2: De ez történik a világban.
1: Ez van, igen, ez egy valós, reális történet, még csak Kínából, de lesz itt is.
0: Ó, én amúgy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyéb még abból egyet.
1: Nem vagyok itt, de azért tányérra, amit
0: szóval. Éhes sosem nem lehet lefeküdni, na gyere.
1: Írjuk rá valamit.
0: Így van. Egy proszekó még lecsúszik, nem lecsúszik egy proszekó.
2: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
1: Igen, de nem jó mondott. Tehát
2: ő nem akar szakítani.
1: Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként lehet, hogy örök élet.
0: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
1: Meg azzal, nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
0: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
1: Igen, nem kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
2: Köszönöm. Igen.
0: Hűdösebben a műcsajom.
2: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit. Na?
0: Ez kétségbeesésnek számít.
2: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
0: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
2: Mint harmadik fél. Ne csináld.
0: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
1: Mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
0: Igen.
2: És rendben. És ő igazságot tesz. Vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
0: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát ez egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondja, hogy hazudik, de torzít.
2: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
0: Szerinted az emberek megteszik ezt?
2: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
1: Hát az nem. Nem megcsalás, abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz
0: határon. Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig nem jutottál egy a másiknak, tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, jaj, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fog előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
2: igen, akivel megbeszéled, aki hogy a pároddal csinálnád, igen.
0: Aki függ tőled anyagilag.
2: Igen,
1: és kedves, elbabusgatja a lelkedet.
0: Igen, de ez a függőség, az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
1: Mindig van, fizetsz érte.
0: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít. Tehát, hogy az...
2: Igen. Azt legalább nem mondja, hogy már megint iszolt-e bánat. Szabika küldte ezt nekünk, hogy ezt mondta az Excel. Igen, nyilván az Excel-del kapcsolatban nagyon sok mondatot be tudná programozni, ami a személyiséghez tartozott, nem? Tehát, hogy mi volt az, amit ő állandóan mondott. Mindenkinek, akinek Excel van, ott beég egy-egy mondat, hogy mi az, amit állandóan hallott tőle, hogy mi az, amit mondott, hogy mi az, amit a személyre vetett, hogy mi az, amivel bántotta. Ezek a mondatok azért nagyon be tudnak égni. Elkísérik az egész életedet valójában, ha egy olyan.
1: És hát, bármikor mondjam,
2: csak bántó kapcsolatban voltál.
1: Bármikor meghalod, újra a mondatot összerezzed. Annyira beléd éget.
2: Igen. Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével.
0: De
2: vagy a párjával.
0: Neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
2: Mármint, hogy a férjének.
0: Igen, igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
2: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy légy, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmaz meg.
0: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
2: Nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, légy.
0: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kérni
2: magadból, hogy nem te írod meg.
0: Igen. Viszont az viszont jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
2: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát itt van a használat.
1: És üvöltözik veled az, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak,
2: na, meg nekem.
0: Nem úgy csinálják, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT? Hallod? Ez ő. Na, ehhez mit szólsz?
2: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
0: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok az a frémet?
2: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgyhogy az jó legyen. Na jövünk, mindjárt 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda.
9: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra?

0: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu per akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Ősztől érkezhetnek ütemezetten az uniós források. Hazarendelik Magyarország varsói nagykövetét. Átfogó ellenőrzés indult az aeroszoloknál. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kiemelt prioritás, hogy a kormány hazahozza az uniós forrásokat. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a kormányülés után. Azt mondta, azon dolgoznak, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, ősztől pedig ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyeiről. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, új szakaszba léphetnek a magyar-lengyel kapcsolatok, ezért is indul magyar delegáció Lengyelországba. Az új irányvonal miatt viszont új szemlélet kell, ezért döntött a nagykövet hazarendeléséről. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Mindenről Simon Gergő, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetője beszélt.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett, most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Az aeroszolókat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Arra kíváncsiak, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Most a műszaki karbantartó spréket és az autóápolási aeroszolókat vizsgálják. Ilyen ellenőrzés korábban még nem volt. Az a céljuk, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis baleset veszélyes lehet, sőt akár maradandó sérülést is okozhat. Sokat látjuk a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 20-21 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban még hűvös lesz, de aztán délután 25-26 fokos értékeket is mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé a 11-es kilométernél lévő csomópontban lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Nincs most zene, gyerekek, úgyhogy többen Otit vártak, de Otiról beszéltünk, hogy majd valamikor lesz egy muzsika, de nincsen most. Nincsen most zene. Van időjárás viszont.
1: Jó.
0: Ja, várjál, most tudod mondani, bocsánat.
2: Elmondtam, ami ki volt kapcsolva a mikrofonom, én most
3: az
2: már nem szólok.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímát, hűszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Kétszer nem mondjuk el.
0: Nem. Egyszer elmondtam.
2: Elmondtam, ki volt kapcsolva a mikrofon, ennyi.
0: Igen, ennyi. Ez itt nincsen semmi.
4: Azt írják a hallgatók, hogy a következő zene nem Otti lesz, akkor most már jöhet a Tóth Gabi.
0: Eye of the Tiger, hogy melyik legyen. Melyiket szeretnétek? Az lesz, amit akartok. Na gyerekek, ugye te nem láttad ezt a nyulas videót, ez hétvégén nagyon nagyot ment, és csak egy rövidre, de megszólaltatjuk a videó készítőjét, mert hogy letarolta az internetet a repülőnyúl, a rolleres rác, és az ember, aki Szászhalombatta környékén rollerezett, és egy mezei nyúl egy elektromos rollerrel ütközött úgy, hogy a nyúl levegőben irányt váltva megtámadja emberünket. Mutasd meg már, mi tegnap megnéztük ezt a videót, mutasd meg az Eszternek, figyelj, ott szalad a nyúl, hopp!
4: Szervezett bűnözés!
0: Oda néz, tehát a nyúl és a srác egy brutál káromkodás, amit leadhatatlanul elesik a rollerrel, és egy óriásit káromkodik. Én nagyon szeretem ezt a srácot.
2: De látod, hogy szembefordul vele?
0: Oda néz, megfordul a levegőben.
4: De ezt kiszámolt, ezt látod, nem? Na, de
0: oda néz!
2: És még egy kicsit így kapálózik, hogy tovább maradjon fönt, hogy paf, bemosson egyet a rolleresnek.
0: Lebontja a nyúl a rollerest, és óriási nagyot eszik, majd egy írdatlan káromkodással a srác az nyugtázza, hogy egy nyúl az leterítette, nem ezekkel a szavakkal. De Dani, nagyon nagyot megy azóta a TikTokon meg mindenhol, mert imádják a videót.
4: És meg akarom nézni Danit a Blahán.
0: Ahogy elesik, vagy találkozol vele. És hát nagyon szeretik jelenetét, mert hogy valójában ő de teljesen tudattalanul készítette ezt. Ez egy fedélzeti kamera, vagy a fején volt, vagy a sisakján, vagy a rolleren. És a nyúl az a repülési irányt vált a levegőben. És így érkezik meg,
4: de
0: meg.
4: De simán elmehetne, tehát látszik a nyúl, hogy átszaladhatott volna előtte az úton, de ő azt mondta, hogy na figyelj ide, öreg! Na,
0: itt nem szórakozol.
4: Figyelj ide! Na, velem ezt nem. Elég stresszes volt így is a nap. Velem ezt nem.
0: Nekiugrik, majd túlélve az ütközés, Dani elvágódik, gurul egy kicsit, nagyon-nagyon káromkodik, és figyeljetek, nem tudjuk leadni? Leadhatatlan? Tényleg? Most nem mindegy, hogy megint megbüntetnek.
4: Most nem figyel.
0: Hát ennek a videónak a káromkodás a lényege, amit százszor meg tudsz egymás után hallgatni, mert annyira jó ízűen káromkodik. Ha nézd már.
2: Hát ha ki van fütyülve. Gyerünk, legyünk bátrak.
0: Ja, hogy magát a videót, amit mond utána, hogy ki van fütyülve. Hát nézzük meg, hogy dolgoznak a kollégák a híradóban. Várj egy kicsit. Azt mondja, hogy itt tudok neki hangot adni. Hát tudnék, de nem.
5: Hát mi a
2: ki van fütyülve?
3: Csatálmasat esett ez a rolleres férfi, miután egy...
0: Nincs. Ki van fütyülve? Púlják, ezek nem vállalják be a büntetést. Az a baj, hogy nincs benne a káromkodás.
4: Elejére tekeri oda. Legelejére.
0: Itt esik el?
2: Itt van.
4: És most hang.
5: Hát mi a...
3: Hatalmasat esett ez a rolleres férfi mi...
0: Fél, nagyon szórakoztatósan. És ő megvitatja magával, hogy mi történt. Hát milyen van? Hát letarolt egy nyúl. Hát van ilyen? Hát ez nekem jött. Hát ember, láttál már ilyet? És megbeszéli saját magával, mindig közben bődületesen káromkodik.
4: Igen.
0: De ezt nem tudjuk leadni. Mikor lesz már egy olyan reggeli műsorról, ezt le lehet adni?
2: Internet.
0: Csak, igen? Igen. Az internet világában lesz, okay. De ez ilyen? Na, mindjárt megkérdezzük Danit. Hello, Dani, jó reggel, ciao.
6: Sziasztok, jó reggel.
0: Hello, Dani, de nagyon nagyot mész ezzel a videóval.
6: Hát igen, nekem is furcsa volt az elején.
4: Most már nem beszélhet Dani, mert már olyan szerződései vannak, igen. Hogy...
0: Milyen szerződést írtál alá? Mi történt, Dani? Te láttad, hogy ez a nyúl szaladt ki eléd? Vagy csak a fedélzeti kamera látta?
6: Nem, én egyben láttam, hogy szalad. Azt láttam, hogy ő egy kicsit elindult jobbra és gyorsított. Aztán hirtelen bejött balra, arra nem számítottam.
0: A levegőben változtatott irányt, jól látjuk? Vagy ahogy te mész, úgy mész neki, igen. Vagy ő irányt vált a levegőben?
6: Nem, ő fölfele ugrott, de közben valahogy a levegőbe is utott így a lábaival, úgyhogy ott egy kicsit kitért az irányból, azt jól látjátok, de nem tudom, mi volt a terve.
4: De ez egy régóta húzódó konfliktus volt köztetek?
6: Hát, amikor mentem kifele, akkor lehet, hogy kifigyelt.
0: Igen, akkor észrevett. Figyelj, de a káromkodásod, ahogy ezt nyugtázod és megbeszéled magaddal, az nagyon szerethető. Én azt nagyon, az sok végtelenített forrálót tudnám nézni, tényleg nagyon jó.
6: Pozitívat. Igen.
0: Igen, szeretik, hogy amit utána előadtál? Igen.
6: Úgy, lepődtem, hogy nagyon kevés negatív kommentet kaptam.
4: Na majd most, ha ezt elmondtad, mindig ilyenkor jönnek meg.
0: Most megint, te mit csinálsz? Arra hobbi rolleres vagy? Vagy munkába mentél, vagy mit csináltál?
6: Hát én csak használom, így A-ból B-ből mentem igazából a közértbe, aztán jöttem haza.
0: Aha, tehát hogy gurultál éppen hazafelé. Ez valahol ott a környéken, amerre laksz, Szászhalombattán?
6: Igen, igen, egy ilyen mellékúton a hatos út mellett.
4: De volt valami a táskádban, amivel felbosszantottad? Vagy volt
6: hát nem tudom, zöldség nem volt nálam.
2: Ez az, hogy nem volt. Ugye a kérdés, hogy répa volt-e nálad.
0: Figyelj, te viszonylag nagyot estél azért, ott mutatod a videóban, hogy a kezed is megsérül. Hogy vagy, vagy mi van?
6: Hát, időfelszerelés ez volt rajtam, és is a motoros kesztyű. A motoros kesztyű nagyon kellett, mert a kezemre estem, meg így az alkalomra. Hát nem tudom igazából, szerintem szerencsén is múlott, mert elég egy érdes aszfalt van, és... Nem tudom.
2: Aha, a roller meg van hibátlan?
6: Hát egy nagyon pici anyagi kár keletkezett benne, pár ezer forint, úgyhogy...
0: Ez a durvább roller, amit így lehet állítani a sebességek közötti ilyen módokat, és elég ilyen 50-60-nal megy, az az a típus?
6: Igen, igen. Hát pont azért nem is mentem annyira, itt már szürkület volt, csak ugye a kamera az felvilágosítja az én éjszakai mód, ez ilyen 8:45-kor volt.
0: Aha, 8:45-kor, igen, már látszik a lemenő nap, igen. Egyébként nagyon szép a felvétel. Nagyon szép ez a videó, de és ahogy repül a nyúl, és a levegőbe irányt vált, és ahogy megtámadja a kamerádat, és letarol, és a te hát értetlenséged utána...
6: Fel se tudtam fogni.
0: De az asztalán, hogy ezzel csinálj valamit, vagy kikerült, vagy lefékezz, ez egy teljesen egyet, hogy nem tudsz vele mit csinálni.
4: És azóta nem keresgélek téged a nyulak? Nincs ilyen, hogy ilyen fúlva, ritmusos csócsálással lesz az ablak alatt, vagy ilyesmi?
6: Néha az őzekkel összefogva állnak az út közepén is, így óvatosan szoktam azóta.
0: Igen. De itt mivel foglalkozol, mit csinálsz, hogy mit dolgozol?
6: Hát én munkagépeket kezelek.
0: Munkagépeket kezelsz. De milyen gyorsan tud így az ember híres lenni egy ilyen videóval, nem? Tehát így lettaroltad hétvégén a netet, TikTokon, mindenhol ott vagy most, nagyon-nagyon megy a levegőben irányt váltó nyúl és a te káromkodásod, az nagyon durva.
4: De hát nagyon jó szponzorokat kívánunk neked, ilyen takarmány cégek szerintem, ahogy kaphatóak most erre.
0: Igen, de vadásztársaságok takarmány, igen.
4: Mezőgazdasági, nem tudom, egyletek.
0: De jól láttuk, hogy túlélte a nyúl, tehát ő utána elrohant.
6: Ja, ő olyan gyorsan ment el, ahogy jött, semmi baja.
0: Semmi baja, ledöntögjétege, estjél egy nagyot, és utána elvágtázott.
4: Még csak a nyugdíjas meg kellett rúgdosni a CBA előtt, úgyhogy időpontra ment.
0: Igen. Na, Anikám, jól van, vigyázz magadra, örülünk, hogy beszéltünk. A videódat nagyon szeretjük, nagyon szerethető. Ahogy te erre rácsodálkozol, az kifejezetten szórakoztató utána.
6: Hát köszi, hogy hívtatok is.
4: Kisebb és puhább állatokat kívánunk meg a jövőben.
0: Igen.
2: A kulis nyulakat.
0: A pulzussámot se, a nyúltámadáskor se, most nem haladja meg a 35-öt. Ez tetszik. Dani egy visszafogott.
6: Nem vagyok ideges típus.
0: Nem vagy az. Ez látszik, ez egyébként hallatszik. Hallatszik is rajtad. Vigyázz magadra, Dani. Köszi, ciao.
6: Köszi.
0: Hello. Nem az ideges típus.
2: Nem
4: kell. Ez bosszantotta fel a nyulat. Amúgy.
0: Igen, ezt láttam.
4: Nézd meg. Na most adok neki.
0: Igen. Dani nem egy ideges típus, nem?
2: Mit mondhatott a nyúl? Én arra vagyok kíváncsi.
0: Már a levegőben?
2: Igen, hogy azt tudjuk, hogy Dani mit mondott, ugye? Azt láttuk.
0: Igen.
2: Hogyha most lenne a nyúlnak is egy videókamerája, ott mit?
4: Egyszer majd mondod, hogy huligán!
0: Igen. Tehát, hogy mi a nyúl narratívája?
2: Igen, mi a nyúl olvasata?
0: De ezt te tudtad, ilyen vidéket járó vidéken felnőtt ember, hogy ekkorát ugrik és irányt változtat a levegőben? Ez köztudott?
2: Nem. A repülés közben irányt változtató nyúl az egyedi eset. Vagy én legalábbis nem láttam még.
4: De aha, milyen hasizom munka volt ez, láttátok? Hogy azért nem ma kezdte.
2: Kicsit kapálózik, még rúg kettőt a levegőbe, és...
4: Nem az, hogy most van nekik a szezon, és akkor jönnek a kis nyulak, és vitte a kis helyét.
0: Figyelj, én találkoztam őzzel autóval, teljesen reménytelen, hogy bármit csinálja. Mm. Tehát úgy ugrik ki eléd, ami nyilván motoron is nagyon félelmetes, de hogy amikor ezek az állatok megjelennek, teljesen reménytelen vagy, nem? Tehát, hogy úgy ugrik eléd, hogy mintha öngyilkos szándékkal jönne. Én ütöttem el őzet, borzasztó élmény. Tönkre megy a kocsid, az pont terhes volt, kiesnek belőle a kicsik, tehát egy horror sztori. Kis nem is volt, Mitsubishi volt még 1000 évvel ezelőtt, 1.8 GTI, valahol ott Rétság környékén jöttünk egy diszkóból hajnalba, és kiúrik eléd az őz. Nem tudsz mit csinálni. Tehát leroncsolta a kocsinak az elejét, de terhes volt. És hát...
4: És miért a kis őzekkel?
0: Felálltak egy aktatáskával, rám néztek, rágyújtottak egy cigire, majd elsétáltak.
2: Köszönjük, hogy megszülettünk, Balázs.
4: De élve születtem a kis őzek, vagy nem?
0: Nem bonyolítottam le ott egy haszi császármetszést, elhihetett. Tehát, hogy nem. Hát vége volt mindennek úgy, hogy van. De kocsival elütsz egy őzet, se a kocsit, se az őz nem nagyon éli túl. Nekem szétment az eleje, hűtőrács elfolyt, hát nem egy jó érzés.
4: Valás népírtó vagy.
0: A, igen, már ez is?
2: Anyukát
0: soha nem meg. Volt még találkozásotok állattal?
2: Nem.
0: Kocsiban, motor, semmi?
2: Kocsival, de én őzet ütöttem el ugyanígy.
0: A szíved megszakadt. Én még emlékszem az is, hogy simogattam, tudod, és leizzadt. Tehát, hogy
4: a
0: meleg...
4: simogatástól?
0: Ne, hülye persze, az, hogy te vagy az, Balázs. Rohadj meg, szerettem a műsorodat. Nem, nem volt.
4: Simogass egy kicsit.
0: Igen, még egy kicsit. Ettől mindjárt magamhoz szérek. Hát most gondold el, hogy jössz 50 km/h, egy másfél tonna a kocsid, azzal eléd ugrik, teljesen sanszalan vagy, hogy csinálj bármit, nem is tudsz megállni.
4: Ez nagyon szomorú lehetett.
0: Hát ez szomorú, de hogy ez megtörténik vezetés közben, de hogy egy maradandó élmény.
2: Na, elvesztettük.
0: Neked soha semmi állat. Tehát azért te is sokat jársz, vezetsz, mész.
4: Igen, én lassan megyek, úgy vagyok vele, hogy ne gyertek ki.
0: Nem is te vezetsz, várjál.
4: Ott maradj, ott maradjál, mindenki ott marad, ahol van. És nem, az
0: van
4: én, most nem én vezetek. Na, volt egy időszak, amikor nem én vezettem, de legtöbbször én vezetek, és nem, ne, engem még nem, mert még ez nem történt.
0: Nincs őzriasztó a kocsidon? Kicsi kis fücsülő elől, amit fölraksz, és ilyen, semmit nem ér.
2: Ér.
0: Én azután fölraktam, nem tudom, én nem ütöttem el.
4: De miért az őzriasztó, mint a feminifrosztos kocsi?
0: Én nyomod a dudát, igen. Két ilyen kis műanyag tölcsér, amit fölraksz a kocsid előre, és azt mondják, hogy egy fütyülő hangot ad, hogy bemegy rajta a szél, lehet, hogy full kamu, és az a fütyülő hang az elriasztja őket. Vagy pont azért ugranak elé, nem tudom. Én azt egy ideig használtam a kocsimon, mert annyira lelkismert furdásom volt, hogy azt hittem, hogy az ér valamit. De rengeteg hallgató írja, hogy mókus csapott el, nyulat csapott el, ez borzasztó érzés, amikor így meghal egy állat.
4: És utána akkor ott hagyod, hogy megvered vele, amíg oda jön a őzmentő? Vagy...
0: Nem hív senkit, nem.
2: Ott hát már aki, nem ilyen őzmentő.
0: Aki hívod a vadásztárságot, még megbüntetnek, kiderül, hogy etetési terület volt, még rád vesznek 100 000 forintot, vagy 50 000 forintot, tehát az őzet nem tudod föltámasztani, tehát nagyon nem tudsz vele mit csinálni egyébként.
4: És akkor ez nagyon szomorú, ez egész. Ez a legszomorúbb dolog, hogy azt, hogy elmondtad, hogy kijöttek a kicsinyei.
0: Hát az nagyon szomorú. Ezt most nem kellett volna, ez, hát most mit csinálja?
2: Én kicsit túlszírezted, de
0: nem volt, tényleg, abszolút, ilyen mászban voltak egy ilyen burokban. De most mit, hát basszus, hát ez
4: létezik. Fel kell növeljed őket.
0: Mostantól.
2: Szoptatja, meglátod magad előtt.
4: Fel kell őket az anyósul, és hazavinni, felnevelni.
0: Én vagyok az apukátok, gyertek akkor most már, igen. Igen, igen, igen.
4: Hát ez volt, te a személyes felelősséged ebben a szituációban.
0: Neked mi volt, nyúl vagy őz, neked szintén?
2: Nem, őz.
0: Te mit csináltál vele, beraktad a csomagtartóban?
2: Na persze, haza, aztán irány a pörkölzes, kondér, viccelsz.
0: Ott hagyod az útszélén? Ott hagyod.
2: Egyébként nem, azt meséltem, hát az óriási volt, mentem haza Békés Csabára, ilyen rohadt nagy ködbe, egyszer csak elém ugrott, széttrancsíroztam, de így a fele, a hátsó fele még megmaradt, ebben nem voltak kicsik, és én ott álltam, néztem a kocsit, ugye én tovább mentem, az őz mögöttem esett le, és egyszer csak megállt egy fehér furgon. Mondom, na végre valaki segít, a csávó kiszállt, kinyitotta a furgon ajtaját, bedobta az őzet, és elment.
0: És ott hagyott.
2: És ott álltam az összetört Szabolcs autóval, megye? Nem Békés, de az se jobb.
0: És
2: elvitte az őzet a csávó.
0: Úgy,
2: de meg se kérdezte, hogy figyelj, haver, jó vagy, kösz az őzet, semmi. Bevágta a kocsiba az őzet, és elment
4: vele.
2: De nem
4: mordott még ilyen állat, és...
0: Elég szürális. Uram, segítene? Köszönöm, hogy megállt. Uram, mit csinál? Hol viszi az őzet? Uram, segítene? Itt állok.
2: Az az én őzem.
0: És viszont látás, és ott hagy téged.
2: Egy szó nélkül ment tovább.
0: De mennyire pofátlannak kell ezen? Ott vagy összetört autót, vagy egy kétségbe esett ember, ott van egy halott állat. Megállsz, itt vagyok, segítek, berakod az őzet, becsukod az ajtót, és elmész.
2: Igen, ők jó tettek belőle.
0: Hogy azért ehhez azért így kell pofa, nem?
4: Anyjuk, hazafelé beugrottam a drive-thru-ba.
2: Azt adták.
4: Na gyere, akkor pucoljad.
0: Igen.
4: Hát nem tudom. Nekem egyszer olyan volt.
0: Madarat se semmit, soha.
4: Na, a madár előjött eszembe, hogy gimnáziumban otthon voltam, beteg voltam, és kinyitottam az erkély ajtót, de gondolom, csak felveszek egy pulcsit. Úgyhogy amíg vettem fel a pulcsit, addig egy óriás koppanás, mint egy focilabdát neki rúgtak volna az ablakomnak. És képzeljétek el, hogy egy fácán benézte a házat, de sorházban laktunk, tehát egy egész sorházat nézett be, és teljes erővel nekirepült az ablaknak, kidőlt a nyakát, és ott feküdt a teraszon az erkélyben.
2: Nem lehet, hogy meg
4: akar csúnyázni? Ha kinyitottam volna hamarabb, akkor az agyamba fúródott volna, csak mondom.
0: Igen, ez mi, hogy teregetsz a teraszon, és csak beléd fúródik egy fácán.
4: Igen.
0: Nagyon sokszor a madarak elnézik az üveget, mert nem látható felület nekik, ezért szoktak nyaralóban mindenhol egy kis kis madár alakot kiragasztani az erkére, vagy az üvegre.
4: Ez egy 90-es évek ház, tehát itt nagyon kevés üvegfelület van, ez főleg tetőfelület van.
0: Drón volt, meg akartak ölni, valószínűleg. És mit csináltál vele, megetted?
4: Nem, ott álltam, szóltam a nagyfatalomnak, mondom, figyelj, ez így izé, a nagyfatalom meg annyit mondott, finom lesz. Szerintem amúgy, valami baja volt, tehát én nem ettem volna meg, mert amúgy szerintem egészséges madár nem csinál ilyet.
0: De egy vidéki embernek tök természetes, hogyha elütsz egy állatot, fogja, berakja a kocsiba, elviszi, nem jelenti le, és megeszi, nem?
2: Hát azért nem jelented le, mert akkor te fizeted az őzet is.
0: Meg a büntét azzal, hogy igen, megölted.
2: Igen, ott ki kell fizetned, hogyha kint volt ez a tábla, az őzugrós tábla, hogyha ott üdöd el, akkor a vadásztársaság ugye főhívta a figyelmedet arra, hogy itt lehet állat.
4: De szerintem az úgy működik a valóságban, hogy kirakják az őzugrós táblát, ott állnak a vadászok az őzekkel a susnyásba, és akkor mondják, hogy 3-2-1.
0: Tessék! Ugye az, hogyha etetési terület van, akkor ráadásul a te felelősséged. Tehát figyelned kell, hogy milyen tábla van kint, hogy van kint, adminisztrálnod kell egy csomó dolgot. Tehát én megértem azt, aki ott áll egy széttört autónál, és még nem azzal bíbelődik, hogy most még vadásztársaságot hívjon, hanem autómentőnek telefonál, hogy vigye haza az autóját, mert nem tud hazajutni. Mit látsz?
2: Nagyon jó felvetés van, ugye beszéltél a vadriasztóról, igen, ami egy ilyen kis sípocska, hogyha tolatsz gyorsan, akkor oda vonzza a vadakat.
0: Egyébként így van, ezt kipróbáltuk, akkor hívjuk őket. Amikor tolattam, akkor őscsordák száguldottak utána. Igen. De nagyon sok hallgató írja, hogy volt hasonló találkozás állattal, azért ez tényleg nagyon megrázó. Lassan menjél.
4: De nem az jó etetési, érzés. Tehát engem az etetési szakasz.
0: Etetési mondtuk. Területek vannak, igen, ott neked külön kell figyelni autósként.
4: Akkor, hogyha lehúz az ablakot, és egy maroknyi kukoricával ki...
0: Igen, és közben valaki jön, aki átúrva meg elüti, miközben elteted az őzet, igen.
4: Azt mondják az a legdurában, hogy amikor elütöd az őzet, és még az őz rúg egyet, tudod, és akkor így mondta, a Dénes mesélte a sofőr, hogy neki az egyik haverának az arccsontja az illettropa.
0: Hogy bement a szélvédőn az őz.
4: De csak az egyik lába, és ezzel még rúgott szétrukta egyet. És akkor, érted?
0: Igen, értem, ez megvan.
4: Így arcba rúgta.
0: Hát a szarvas az nagyjából akkor, hogy az be is jön a szélvédődön. Tehát azért az ott egy 300 kilós állat megérkezik, azért az nem szórakoztató. Az kemény.
4: Hát nem tudom, azon gondolkodom, hogyha én ilyen helyzetbe kerülnék, hogy én azért megpróbálnám beültetni az anyósülésre.
2: Hogy aha, elviszed a kórházba?
4: Elviszem. Ne gyere.
0: Igen, most bekötlek.
4: Igen, nagyon fontos a biztonság.
0: Igen. A gyerekek, kemény ez. Na jól van, jövő mindjárt, 3 perc van, pontosan 8 óra. Ha van valami friss, ami az úton történik, akkor azt dobjátok el nekünk. Opil és Csabán összeütközött egy személyautó és egy teherautó. Nagyon nagy a torlódás mindkét irányba, már most több kilométeres a sor. Köszi, hogy elküldtétek. Mi jövő mindjárt, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: A nyár már közelek, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Te felmosnál koszos vízzel?
10: Ugye nem?
9: De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
11: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványjal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu per ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Egy tökéletes rablás? Az elemek összecsapása? Vagy egy túlélő harc a vadonban? Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlya Gigabit Nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
15: One.
10: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
15: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
16: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
17: Jó napot kívánok!
18: Van.
17: Elnézést kérek.
18: Az is van.
17: Minden rendben van?
18: Persze, hogy van.
19: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
20: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
21: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
22: Az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hetében igazi parti hangulat vár a Hősök terén. Május 29-én pénteken Szigala az Easy Love világsztárja lép fel élőben. UEFA Champions Festival május 28-ától 4 napon át reggel 10-től este 10-ig. Élő zene, látványos showműsorok és fociláz ingyen. Tali a Hősök terén.
23: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek fóton a Jépi Autószalonjában vagy online a jepiauto.hu/Kia oldalon.
24: Kia. Movement that inspires.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Hazarendelik Magyarország varsói nagykövetét. Folytatódik még az írásbeli érettségi. Nevágos vagyok. Jó reggelt kívánok! Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen is. Működik a NAV infovonala 18:19, az este 8 óráig hívható holnap. A legegyszerűbb viszont az elektronikus ügyintézés az eszia.nav.gov.hu oldalon. Kiemelt prioritás, hogy a kormány hazahozza az uniós forrásokat, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a kormányülés után. Azt mondta, azon dolgoznak, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, ősztől pedig ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyeiről. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, új szakaszba léphetnek a magyar-lengyel kapcsolatok, ezért is indul magyar delegáció Lengyelországba. Az új irányvonal miatt viszont új szemlélet kell, ezért döntött a nagykövet hazarendeléséről. Latin fizika, média ismeret, francia filozófia, spanyol dráma és olasz nyelv nem ért még véget az érettségi. Sokan írnak a héten a választott tantárgyakból. A hétvégétől jön némi pihenő, aztán június elején indulnak a szóbeli vizsgák. Az érettségi vizsgaszezon július 1-én ér véget. Az aeroszolókat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Arra kíváncsiak, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Most a műszaki karbantartó spréket és az autóápolási aeroszolókat vizsgálják. Ilyen ellenőrzés korábban még nem volt. Az a céljuk, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, sőt akár maradandó sérülést is okozhat. Sokat látjuk a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 20-21 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban még hűvös lesz, de aztán délután 25-26 fokos értékeket is mérhetünk. Csütörtökön is marad a változékonyabb, de melegebb idő. Péntek délután pedig már 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Most úgy néz ki a hétvégére is

0: reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Hello.
1: Itt ugye a vadgázolás kapcsán nagyon sok SMS, hogy ki mivel találkozott, ki mit ütött el, vannak szomorú történetek, tehát 400 kiló szarvas 80-nal az ölébe ült egy beszélgetésre, mellett ültem az anyós ülésen. Szóval, hogy vannak durva SMS-ek, beugrott a buszba, 10 éve volt, 21-es úton szarvas, szóval hát ez nem kellemes, ugye itt a nyúl kapcsán mindenki megosztott már hasonló történetet, hogy ki milyen állattal találkozott, meg ütött el, ez nem egy,
3: azt mondják, hogy
1: nem egy szerencsés történet.
3: Működik a stolbuci, hogyha fel van szikszalgozva az autó.
2: Igen, jó
3: akkor nem.
1: Butkolyom.
2: De puskával igen. Együtt kell, vagy puska nélkül is elég. Tehát maga buci elég.
3: Csak a buci.
1: Bucit felrakod, akkor az működik.
3: Amúgy elmondanám nektek, hogy én nem jöttem ki a nyestes csoportból, és elég durva dolgok történnek.
1: Jó, de azt majd hozzad. Jó, tehát a nyestes csoportban elszabadult. Igen. Ez komoly zene volt, imádom. Üdv Dani, gyerünk Oti, végre egy Oti, bocs, nem ide. Jó jött volna egy Oti gyerekek, most akkor az a zenélünk, akkor az a baj, hogy túl keveset beszélünk. Ha nincs Oti, akkor meg mi nincs Oti, akkor meg miért beszélünk.
2: Nem tudom ezt már követni. Zenélsz, mert ha Oti zenélné, annak örülnének, de nem Otinak nem örülnek.
1: Nem tudjuk ezt már lekövetni, nem tudunk jót tenni. Na, viszont, ami frissen történt, hogy krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkantak a budapesti fegyház és börtön területén, gyerekek. Egy őr találta meg, és kiderült, hogy a foglalkoztatási felügyelő egy biztonsági ellenőrzés során sétálgatott az udvaron, ahol krumpliba rejtették a mobiltelefonokat, és ezeket dobták be egy budapesti fegyház területére. Mennyire szellemesek már a kint lévő rokonok? Hát mi történik, kérem szépen? Fogták a krumplit, félbevágták, belerakták ezeket a kicsi mobiltelefonokat, összeragasztották valahogy a krumplit, és átdobálták a büntetés végrehajtási intézet másik oldalába, hogy ott egyébként az őrök helyett, akik bent vannak, szedegessék össze, és legyen mobiltelefonjuk. Mi történik ott? Lehet ilyet csinálni?
2: Hát nem lehet, de legalább próbálkoznak.
1: Hogy krumpliba dobálod? 10 darabot rejtettek el krumpliba, és ezeket átdobálva a séta közben akarták összeszedetni a rabokkal. Ez most történt a napokban Magyarországon.
2: 2 kérdésem van. Egyrészt a rab honnan tudja, hogy mikor jön a krumpli?
1: Ez valószínűleg meg van beszélve előre.
2: De beszéled meg, hát nincs telefonja.
1: Na de el tudod mondani, hogy minden nap 10 és 11 között sétálunk.
2: Ja.
1: Tehát valószínűleg a séta közben próbálták nekik ezeket bedobálni. Mi a másik kérdés? Ezt megválaszoltam.
2: Köszönöm, hogy a krumplit összeragasztják.
1: Vagy összekötözik.
3: Jó, segítek.
2: Körbe van macagolva
1: a krumpli, amiben benne van a mobiltelefon.
3: Szerintem ragasztják amúgy. Én a hétvégémet most nagyon sok ragasztózással töltöttem, mert jó kedvem is van amúgy ma. És a lényeg, hogy van ez a gorilla típusú ragasztó, ami bármilyen feletet meg tud ragasztani, és szerintem azzal bekenték. Ez az én tippem.
1: Hogy összeragasztották a krumplit.
3: Igen,
1: de
3: ki kell szállítani a krumplit, mert ugye a krumpli egy darabig levedzik, és akkor, hogy nem tud megragasztani, mert mindig el fogja engedni a ragasztót, hogy annak a keményítő kicsapódás miatt így van. Úgyhogy szerintem azt még felületkezelni kellett a krumplit előtte.
2: És a krumpli az védelmi célt szolgál, hogy ne törjön össze, vagy pedig álcázásit, vagy nem.
1: Álcázásit. Ez álcázásit.
2: Mert az udvaron heverő krumpli nem lesz gyanús az őrnek, vagy igen, mi volt a te?
1: Krumplit? Nem tudom, igen. Kijött a menzáról, akkor
3: ennyi idővel a választások után. Krumpli?
1: Hát, mennyi mindenre jó a krumpli? Ugye? Most nézd meg. Hát azt gondolod, hogy ezzel csak választás lehet befolyásolni vagy nyerni? Nem. Ezzel mobiltelefonokat lehet becsempészni. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálják be a börtön területére, olvasva a büntetés végrehajtás országos parancsnokának sajtóközleményében. Voltak már másfajta zöldségek is, most a friss szállítmánnyal 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő az összekötött burgonyából. Ez zseniális beszélgetés lehet, Lajos. Hánykor sétáltok? 10 és 11 között. Jó, dobjuk a krumplit, szed össze, és azt látod, hogy valaki áll a börtön egyik oldalán, dobálja a krumplit, a másik oldalon meg próbálják összeszedni. Teljesen szürreális.
3: De lehet, hogy nem jól egyeztettek az egész projektről, lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, a krumpliban hozd be nekem a telefont, és akkor...
1: Igen, de nem a bedobásra számított?
3: Hanem arra, hogy valaki ugye bevisz neki egy kis, mit tudom én, hazait. Talán rakott krumplit, és akkor
1: abban lehet. Ezek milyen pici mobiltelefonok, hogy beleférnek egy krumpliba?
3: Ezek ilyen milyen krumplik?
1: Milyen, vagy mekkora krumplik ezek? Amik megmaradtak.
2: Ha eltalálsz vele egy elítéltet, az ott marad.
3: Önnek bejön hívesen.
2: Hát ez ilyen picik, pár centi az egész.
1: Maga semmire, a telefon, ez
2: igen,
1: egy kis telefon.
2: Nem jó, mondjuk azt olvasom, hogy SIM-kártya nem volt benne.
1: Nem volt, SIM-kártya nélküli volt.
3: Aztán bedobták előzőleg.

0: paradicsomban.
1: Ez már benn volt.
2: Igen. Úgy buktak le, hogy előtte nagy mennyiségű krumpliragasztót vásároltak az Obiban. Tehát félbevágod, berakod, megragasztod, és összekötözöd, és azt átdobod a másik oldalra.
0: De mondom, hogy aggódom a ragasztás miatt, mert szerintem amúgy ilyen élő dolgot, mint egy krumpli, nehéz megragasztani.
2: Tehát, hogy hogy nem tudod össze... Nem, ezeket kötözték egyébként.
3: Kötözve volt, igen. Össze volt madzagolva.
2: Fogta a madzagot, körbe kötözte a krumplit, és átdobta a másik oldalra.
0: Akkor én nem így csináltam volna. Én azt csináltam volna, hogy fűcsomót kötöttem volna rá, átlátszó madzaggal, hogy fűcsomónak tűnjön.
2: Mint egy ilyen kis simi labdát, egy ilyen jójót. Ja, hogy még te el is rejtenéd. Hát ugye lebetonozott teraszon, ahol sétálnak, ott néhány fűcsomót, hogy hirtelen ott kinőtt a beton közül.
0: Hát a krumplihoz képest a fűcsomó az egy erőrelépés lenne stratégiai szempontból.
2: Teljesen.
0: De ha más, hát ugye betonnak tűnő hungarocelt, lefeste egy beton, és
3: jó, ide jó
2: és azt dobnád át a másik oldalon.
0: Igen, igen. Hungarocelt, ugye kimáld a közepét, összeézéled, és akkor kívülről megfested egy kicsit, és akkor azt fog tűnni, mintha egy darab beton.
2: De milyen szűrá is lehet látni ott a rokonságot, akik állnak a kerítésnél, és dobálják át a krumplit. A másik oldalon meg egy ilyen csikosruhás, abruhás ember próbálja a krumplit összeszedni. Teljesen lehetetlen helyzet.
0: Plusz az milyen rokonság ez, aki nem vállal kis felelősséget? Tehát miért nem tudták úgy, ahogy kell ánuszba bevinni neki?
2: Egyébként nagyon sokféleképpen próbáltak már telefont becsempészni. Mindjárt megkérdezzük a BVOP felderítési főosztályvezetőt, hogy hogyan, dr. Rágó Zoltán. Hello, Zoli, jó reggel, ciao.
4: Szép jó reggel, sziasztok.
2: Hello. Ez a krumplis trükk, ez meglepett benneteket, vagy ez egy új dolog most? Vagy ez egy régi próbálkozás, hogy krumpliba tesznek bele telefon?
4: Hát megmondom, szintén a krumpli az engem is meglepett, mert hogy ez elég életszerűtlen. Egy börtön udvarán szabadon heverő krumplik, hát ez nem annyira gyakori. Ez a maga a megoldás az abszolút új, a módszer az kevésbé.
2: Ezt hogy kell elképzelni, hogy ők sétálnak kint, valaki meg a másik oldalról a séta közben dobált át a krumplit?
4: Nem, ez így elég filmes. Ugye a sétódorok azok védettebb helyen vannak elhelyezve, természetesen börtön belül. Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett. Tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
2: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplik érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
4: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni. Kevesebb a feltűnés.
0: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
3: Betobják.
4: Így igaz, az igazság, hogy előbb már Eszter elszpoilerezted, amit mondani akartam, mert hogy a extrém példákat akartam kiszedni itt a téglával meg a betonnal, és a döglött galamb lett volna a harmadik. Valóban történt már olyan itt a büntetésvégrehajtás történetében, hogy döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva
2: pár
4: telefon.
2: Zseniális. Egyébként ez zseni, tehát kiszedi a galamb beléd, preparálja a galambot, bevarja a telefon, és átdobja a kerítés másik oldalát. Hogy repül egy döglött galamb, és benne van a telefon.
4: Így igaz, ehhez azért kell gusztus, kitartás is.
0: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
4: Igen, egész konkrét példát tudok mondani, ez ugye nem annyira friss, egy pár évvel ezelőtti. Egy téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zártszelvényt, egy nagyobb méretű zártszelvényből vágták le a tégla méretű darabot. Egyik felét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyantába forgatták, és gyöngykavicszerűséggel megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla intézet területén. Tök jól mutatott.
2: És a szimkártyát hogy teszik bele, mert ezeket szimkártya nélkül küldik? A szimkártya bejut máshogy?
4: Igen, tehát a szimkártyának az a probléma, hogy kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthattatok tegnap. A szimkártya az jóval kisebb filmtartalommal, sokkal könnyebben rejthető. Ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a szimkártyát.
2: Aha, de jó. Te beküldi a levelet, ráteszi a bélyeget, és ott van alatta a szimkártya. Azt a mindenit. Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
4: Természetesen ez is előfordult. Hát a műkutyakaki, az egész pontosan 3 darab telefon tudott tárolni, és kinézett, tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
0: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra, az mindenkinek a kedvence.
2: Igen, tehát azért ezek ügyesen megoldják.
3: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
4: Hát nem, ugye az a baj, hogy standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Ezek a kis telefonok, ezek egy szabvány szerint vannak. Most én meg nem mondom, mikro USB töltőnek hívják talán ezt, vagy mini USB. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezett a fogvatartót, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a Bézi biztosít a számára.
2: Itt kérdezi valaki, hogy mit akar a telefonnal, parkolást indítani? De hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
4: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban, a saját pénze terhére természetesen. Hát ez logikusan ellenőrzött hívás, tehát nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor ez neki célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőjárásának a befolyásolása, vagy mondjuk az ilyen telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
1: Üzleti ügyek intézése.
2: Kisebb-nagyobb sertelések, igen.
0: De van néha, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetésbe, vagy Lajos, erről már beszéltünk.
2: Igen, ezt hagyjuk ezt a témát.
0: Szív vagy Lajos, tudod, megbeszéltük ezt. Most csak a saját haragodat táplálod, Lajos. Nincs ilyen?
4: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni itt a telefonhívás során, de nem, tehát itt a, hogyha visszajönnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást.
2: Van olyan, amikor megnő a bedobott telefonok száma, vagy vannak, nem tudom, kiemelt események, amikor fontosabb telefonálni, vagy amikor érzitek, hogy még több trükközés van?
4: Hát egy jó telefonálós műsor az biztos megrendíteni, de nem.
0: Szilveszter az SMS-ek.
2: Szilveszter, mint a ünnepek, igen. Nem tudom, tehát vannak kiemelt időszakok?
4: Igen, igen, tehát azért azok az ünnepek, amik azért érzelmileg megrendítik a fogvatartottakat, tehát akár egy ilyen karácsony, szilveszter, akár egy húsvét is, ezek azért mutatják azt, hogy itt akkor megpörögnek a bejutatási kísérletek.
0: És élő állattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macska hasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy teknőst?
4: Na, ez megint egy spoiler történet, de Magyarországon ilyen még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
2: ne látunk. Ne csináld!
0: Nagyon szeretnék látni egy hátizsákos galambot.
2: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
4: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött.
2: Meg hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
4: Egy szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
2: És benn volt a kis gazdája, ő berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
0: És milyen boldog lehetett a galamb, hogy nem a seggébe dugták fel.
2: Mondta, hogy add a hátizsákot, kis gazdám, inkább a hátizsákot, hiszen csak a seggembe megint ne dugjatok kapszulákat, mert múltkor is felszívódott. De ott mi lehetett a terv, érted? Postagalamb, ami megtalálja bent a gazdáját, és tudja, hova kell repülni, nem is értem.
4: Ezt nem tudom én sem pontosan értelmezni, hiszen igen, hát ő hazatalálni tud. Azt meg nem valószínű, hogy a
1: nevelték fel állatok.
4: Ja.
1: Mi volt a legfurcsább dolog, amit így próbáltak bejutatni, amire még te is azt mondod, hogy az bátor.
4: Hát a telefonoknak nem, ilyen azért nem volt. Ugye a nagy keletje természetesen a telefonoknak van, az ennek a különböző kiegészítőinek. Talán a legextrább az, illetve a maga rejtési mód volt miatt nagyon extra, tehát amikor egy fém lakatot preparáltak, és ebben okos órát csempésztek be, ami természetesen ugyanúgy telefonként működött volna. Most ez egy tendencia volt egy időben, most megint egyébként kezd ez elterjedni. Ilyen számzáros lakatot kibeleznek, vagy éppen a klasszikus kulcsos lakatot is ebben, de itt sem a tárgy maga az izgalmas, hanem inkább a rejtés, mert abban azért elég ötletesek a fogvatartottak.
2: Jó, egyelőre nálam a hátizsákos galamb vezet. Ezt tudod überelni, hogy egy gubbat szemű kis hátizsákos galamb vezet. Itt vagyok, nincs gazdám, itt vagyok, hozom a tudtok.
0: Új ötletem van, teljesen. És mi van akkor, hogyha szerzel egy királypitont, és arra teszel rá, rácellusztod a hátára, érted? És bedugod a kígyót, érted? Az alapból szerintem, hogy eltereli a figyelmüket, ő meg...
2: Igen, az se rossz megoldás.
4: Igen, ahhoz kevésbé mernek hozzá nyúlni a kollégek, ebbe biztos ők a galambhoz nem kihívást.
2: Igen. Éjszakai razzia az mit jelent nálatok, vagy az hogy kell elképzelni?
4: Hát az éjszakai razzia az annyit jelent, hogy ugye biztonsági vizsgálatot tartanak zárkát érintően, zárkanyítás, fogadatott a kisorakoztatása, és akkor egyesével az ő használati tárgyaikat, az által használt bútorokat, felszerelési tárgyakat nézik végig, elég nagy alapossággal, és gyakorlatilag kihasználva ezt a helyzeti előnyt, még a fogadatottakat, ha a kollégáim még meg is interjúolják közben, akkor elég nagy esélye, amit találathoz is vezet.
0: Ezt szokták csinálni gólyatáborokban is?
2: Igen, hirtelen rajtaütésszerű razzia a körletben.
4: Hát itt előtte nincsen gitározás általában, de...
2: Na jó, az Zoli, nagyon köszi, tök meglepő dolgok ezek azért igazából, de akkor ez tulajdonképpen a próbálkozások nem múlnak el, tehát az emberi találékonyság és a rokonság lelkesedése az nem múlik.
4: A lelkesedés nem mondjuk igény van, viszont a küzdelmi részünkre meg abszolút adott, úgyhogy szerencsére egyre inkább tudjuk szűkíteni a bejutási csatornákat.
0: Van következmény? Tehát van olyan, hogy valakit rajta kapnak, hogy csempészik, és azért őt is leültetik?
4: Hát ez nem bűncselekmény, tehát maga a tiltottás bejuttatása, a szabálysértés, az egy elég jelentős pénzbírságot von maga után, ugye ez mondjuk a külső személy, aki segíti, még bedobja a galambot. A fogvatartott meg, hogyha ez a tárcshoz hozzájut, akkor ez neki fegyelmi eljárás jelent, ami adott esetben még egy magánelzárástól is végződhet, vagy akár vissza is sorolhatják a kategóriájában, tehát ezért ez elég jelentős következmény az ő tekintetében.
0: De a hátizsákot visszakapja a galamb?
4: A galamb mindenképpen.
2: Zseniális. Hátizsákos galamb az, ami mindent visz. Azt kérdezik, hogy miért nincs a börtönben egy jelzavaró, hogy ne tudjanak telefonálni? Nem lenne egyszerűbb, és akkor bárki bármit bejutat, nem tud kimenő hívást indítani.
4: A büntetés végrehajtás több olyan eszköz használ, ami szintén GSM alapon kommunikál, ami a biztonságos működtetésnek a feltétele, és ezért teljesen zavarni nem lehet. Most nem árulok el vele titkot, azért van olyan speciális eszközünk, ami már ezeknek a működő telefonoknak a célirányos keresését tudja segíteni. Aktívan használjuk is.
2: Hát meg az őrök is kell, hogy tiktokozzanak azért kicsit közben, nem? megőrülnek az unalomtól valószínűleg.
0: Megöli az algoritmus.
2: Igen, nem működik az algoritmus. Hú, azért az is egy kemény meló lehet, basszus, egy ilyen büntetés végrehajtás intézetben őrnek lenni. Szóval azért az azt a mindenségét.
4: Hát kihívásokkal teli, változatos munka, és akkor már ráadó kapcsolásra, hogy mondjam, hogy gyere a hűvösre.hu oldalon elég részletes információkat is akunk
1: Mi az oldal?
2: Gyere el a hűvösre.
4: Gyere a hűvösre.hu.
2: Gyere a hűvösre, és itt mit tudunk megnézni, vagy itt mi van?
4: Itt a BV munkájáról vannak felrakó anyagok, illetve természetesen ez egy toborzó oldal, és ha esetleg valakinek felkeltett a figyelmét, akkor ez azt gondolom, hogy minden információval el tudja látni, hogy hogyan lehetne tetrekész BV-s.
0: Figyelj, mert tényleg hűvös van benne úgy.
4: Nyáron kevésbé.
0: Na hát ez a legdurább, hogy nyáron meg meleg van.
2: Igen, miközben bemész a hűvösre. És akkor itt kerestek ti munkaerőt, aki vagy érettségivel, vagy nem tudom, más végzettséggel, de hogy jöjjön hozzátok dolgozni, mert hogy gondolom emberhiány van nálatok is.
4: Hát mindig elkér a munkáskéz, ez így van.
0: És van olyan, hogy kialakul érzelmi kötődés egy rabba, mert nem szívesen engedett ki, mert úgy megszeretted?
4: Hát, igen. Nem, ez kizárt.
2: Igen, Lajos, nagyon szeretlek téged, olyan szimpatikus, hogy leültél egy 16 évet, de maradj már benn még egy 8-as, mert úgy fog hiányozni.
0: Lajos, ha te elvész, én is elmegyek, ez nem bírom.
2: Zoli, nagyon szépen köszönjük, teljesen szürális ez a hír, amit olvastunk, ezért hívtunk. Köszi neked nagyon, jó munkát. Köszönjük dr. Vágó Zoltán felderítési főosztályvezetőnek a BVOP-től. A hátizsákos galamb, gyerekek, nem mondjátok, hogy nem zseniális.
1: Átküldték a képet.
2: Igen, de ott valami szondázik a galamb, tehát ott csak annyi, hogy fölmegy, repül, és a szonda, ami a hátára van szerelve, az bemér valami levegőben valami mérget. Én ezt olvastam, hogy ez egy másfajta hátizsákos galamb. De itt mondnál meg, hogy hogy ment volna a galamb a gazdájához. Fölküldöd a galambot hátizsákkal, de a másik oldalon hogy szállítja
1: hát,
2: a hátizsák
1: tartalmát. Én úgy kezelem, és akkor szólsz neki, hogy gyere ide.
0: Igen, úgy kezelem, hogy a gazda, hogy a galambnak van ilyen saját nyelve a gazdája, van egy kis tájszúrása.
2: Hey. Jövök már, Jóci!
0: Hey. Nagyon élem, nagyon, és amúgy erre kéne szakosodni, ez egy szolgáltatás, ezt ki kell dolgozzuk, srácok.
2: Igen, de megnéztem ezt a gyere hűvösre, figyelj, rabulejtünk, nagyon szellemes kis, ez teljes fizetés már a képzés alatt, mindenfajta leírás, úgyhogy érdemes.
0: Mindenhol sokszor elmondják, hogy nem kell hozzá érettségi. Tehát minden mondatban bele van írva zárójelben, hogy fegyveres őr lehetsz, nem kell hozzá érettségi.
2: Igen, gyere, lövöldöz kedvedre. Na jövünk mindjárt, 8:30 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, mi az Isten zajongszik nekem a hajnalok hajnalán?
8: Én darabolom neked a zenéket.
0: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
7: Jövő héten indul

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Divo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
7: Álláshirdetés ingyen?
8: Igen.
7: Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5 millió 649 ezer forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Az illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Egyre több a rolleres baleset. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen is. Működik a NAV infovonala 18-19, az este 8 óráig hívható holnap. A legegyszerűbb viszont az elektronikus ügyintézés az eszia.nav.gov.hu oldalon. Az illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mindenről Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke beszélt.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja. Továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
1: Nem csak a nyulak támadtak a rolleresekre, több mint 630 sérüléssel járó baleset kötődött tavaly az elektromos rollerekhez. Ez több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Becslések szerint már több mint 100 000 elektromos motoros roller lehet az országban, ám ezek jelentős részére még mindig nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedésbiztonsági kihívást jelentenek. Hantavírussal fertőződött meg egy férfi Romániában, az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, az európai vírustörzset mutatták ki nála. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget 3 hétre karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a korábban az Atlanti-óceánon közlekedő Hondius nevű óceánjáron észlelt góchoz. Ott az andoki hantavírus törzs okozta a megbetegedéseket. Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek össze a budai vár oroszlános udvarában. Szinte valamennyi hazai régióból és a határon túlról is érkeznek zenészek, szatmári népzenét játszanak majd. Ha sokat látjuk a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 20-21 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban még hűvös lesz, de aztán délután 25-26 fokos értékeket is mérhetünk. Csütörtökön is marad a változékonyabb, de melegebb idő. Péntek délután pedig már 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Most úgy néz ki, a hétvégére is marad a kellemes, szinte nyárias idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9:09 lesz.
1: Pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. Ma nem fér bele zene. Van mit beszélni, gyerekek. Le kell dolgoznunk itt. Előre, meg utólag, meg össze-vissza. Mindent. Úgyhogy nem beszél. Most nincs idő zenélni. Kaptunk egy nagyon érdekes, illetve Eszter talált pontosabban egy érdekes bejegyzést egy Facebook oldalon, aminek van egy előzménye is, nem tudom, melyikkel kezdjük, a mostani bejegyzéssel, vagy az előzménnyel, vagy a Laci megtalált ennek az előzményét is, de hogy akkor nézzük a mostanit, aztán megnézzük majd az előző bejegyzést is. Egy szolárium keresi a furcsa módon a szoláriumot használó alanyait. Mit csinálnak szerintetek? Jó, mondjuk ezt te tudod, mert hogy te raktad be a bejegyzést. Mit csinálnak szerinted, Feri, a szoláriummal úgy?
2: Mindenek szeretném megköszönni az embereknek, akik támogatják az algoritmusomat, hogy ezek mindig az utamba kerülnek. Igen. Tehát, felfogadatlan.
1: Igen, bármi ilyen van, azt küldjetek Eszternek. Eszter ezeket behozza. Fura Facebook bejegyzés, különböző posztok, kicsi lokális helyen történő olyan hírek, ami az adott közösséget érinti, de nem biztos, hogy eljutna hozzánk. Van egy szolárium, és ez a szolárium felháborodott valamin, mert csinálnak valamit az emberek a szoláriumban, amiből most már elege lett a szoláriumnak, és posztolt egyet ez a szolárium, hogy előbb-utóbb elkapunk, ne csinál többet, tudjuk, hogy csinálod, de most már álljatok le ezzel. Állj le, vagy álljatok le ezzel. Mit csinálnak a szoláriumban szerinted?
3: Lopják a csöveket.
1: Kiszerelik a csövet, igen, arra gondolsz? Igen. Nem szerelik ki a csövet, nem nyúlnak a szoláriumhoz. A szoláriumot rendeltetésszerűen használják.
2: Szeretném elmondani.
1: Kezdesz jó nyomon lenni,
2: hogy alapvetően abból kell indulnunk, hogy minden olyan lehetőség, ahol az emberek közterületen magukra maradhatnak, tehát egyedül vannak és nem látják, amit csinálnak, az magában hordozza a veszélyt annak, hogy olyat fognak csinálni, amit nem akarsz, hogy csináljanak.
1: Igen, de nekik ez nagyon jó, és sűrűn csinálják, sőt addiktív, rákattannak, és ez a szolárium most már arról panaszkodik, hogy nagyon sokszor csinálják, felháborodottan azt mondja, hogy itt már perrel és egyéb dolgokkal fenyeget. Mindjárt felolvasom, mit ír a szolárium tulajdonosa. Mit csinálnak szerinted? Nem csövet lopnak. Egyedül vannak, tehát nem, közösen nem szexelnek.
3: Nem szexelnek. Dohányoznak. Nem.
1: Dohányoznak a szolárium. Mit csinálsz a szoláriumban, amikor mesztelen vagy?
3: Ó.
1: De ne?
3: Ja, nem kényezted, nem önszeretett mások, az, nem, az se.
1: A szoláriumban miért érez mindenki ellenállhatatlan már egyébként, hogy önszeresse magát, Eszter?
3: Hát mert ott magadra...
2: Én soha nem volt a szoláriumban.
1: Hogy van ez? Tudtak minket segíteni?
2: Azt tudom elmondani, hogy nagyon szeretem, van a Gemstone nevű sorozat, és abban volt az, hogy csináltak imádkozó fülkéket embereknek, hogy bárhol vagy, be tudsz zárkózni, és imádkozz benne, és az első héten átalakult az egész egy nagy maszturbáló fülkébe.
1: Mindenki gyászolt a
2: szoláriumban.
1: Itt is ez a tip, hogy ez történik, de nem ez történik, illetve ez nem baj a szolárium tulajdonosa szerint.
3: Aha,
1: ez nem
3: baj. Csinálhatod.
2: Ezt is leírják, ezt csinálhatod.
1: Igen, figyeld, mondom akkor, hogy mi történik.
2: Fel.
1: Te pisi kobold. Figyeld.
3: Ah!
1: A megnövekedett számú kukába pisilések miatt hajtóvadászatot indítottam ellened. Amikor elkapunk, mert le fogsz bukni, teszek róla, arccal teszem ki a kameraképed a Szoli Facebook oldalára, megszigyenítésképpen egyúttal rongálás miatt feljelentést is kapsz. A személyiségi jogaidat leszarom, ha beperelsz, örömmel fizetem a kártérítést, és egy egész város megtudja, mekkora kretén barom vagy. 50 000 forint nyomravezető díjat ajánlok fel annak, aki által sikerült minden kétséget kizáróan megtalálunk, a tettest vagy a tetteseket. Kicsi kobolt körözés alatt.
3: Oda pössentem.
1: A kukába, az emberek a szoláriumba. Érted, hogy mennyire durva? Tehát, hogy egy gyönyörű helyen vagy, tiszta, piperecúcok, kirakva, kéztörlő, fertőtlenítőszer, szoláriumhoz mész be, barrum mész be, fogja a pisi kobolt, és belepisil a kukába. Ez egy automata szolárium egyébként, itt nincs senki.
2: Hát figyelj, nincs senki, de nem mosdó van, vajon? Ezt kéne kiderítenünk, hogy van-e mosdó, vagy pedig nincs más opció. Hanem az, hogy beülsz, és lehet, hogy egy ilyen folyamat, én nem vagyok szolizós, de hogy aki befekszik, hogy jön, fújja a levegőt, megy a nap, és akkor csak azt érzed, hogy ez olyan, mint egy barna hang, vagy egy piros, vagy valamilyen színű hang, hogy tudod, hogy...
1: Na, de tehát azért mész el oda, mert nincsen senki. Tehát, hogy nincs WC. És
2: hát,
1: akkor belepisülsz a kukába?
2: Hogy egy ilyen Balázs típusú férfiról beszélünk.
1: Nem, azért mindent nem viszek el a hátamon.
3: Ő csomó mindent csinál, de ezt nem.
2: Aki ugye az őz holokauszt után, azután még ez is. Szóval, hogy igen, hogy lehet, hogy ez ilyen kényelmi dolog, vagy pedig van benne valami kis ilyen, tudod, hogy ez ilyen izgalmas?
1: De várjál, nem, mert ennek van egy előzménye, ennek egy másik bejegyzés. Ugyanaz a szolárium, ugyanaz a tulajdonos. Ne pisiljetek, és ne kakiljatok a kukába. A bánostököm ki van már ezzel a problémával. Erre a célra ott a WC, tessék, 200 forintosan működik. Nagyon szívesen váltunk nektek a szalomban vagy a környező üzletekben. Ha még ez sem megy, pofás bokor az üzlet előtt. Nagyon szépen kérünk benneteket, hogy ne pisiljetek a kukába.
3: Tehát van WC-jük.
1: Van WC a szoláriumban.
3: Csak 200 forintért.
1: Igen. Na. Van kamera, a következő húgyos Jóskát és Saros Júlcsát kiteszem az oldalra arccal együtt, hogy mindenki tudja Óváron, aki benneteket meglát, hogy mekkora igénytelen tirpák parasztok vagytok. Tehát ez zajlik már a szolgálatban. Aztán jöhet a feljelentés, örömmel járok majd bíróságra. Aki nem érintett, ha bármi rendellenességet tapasztal, kérjük jelezze. A nyomra vezetőnek ajándék jár. A problémás leginkább a hármas és a kettes kabin érintett a problémán. A hármas magasan viszi a statisztikát. Segítsetek, ez a Soli rendeltet szerű használ, tehát mindenki tartsa be. Tehát nem csak belepisilnek a kukába. Ha ennél durvább történik, durvább dolog is történik az óvári szoláriumban. Azért ahhoz mennyire egyszerűnek
2: kell lenni. A szolárfantom.
1: A szolárfantom bejár egy mosómagyaróvári szoláriumba. Ott egy kuka. A pisi is durva. De azért az megvan, hogy fölé pipiskedsz a kukának? Azért az megvan, hogy szolizol egy jót, hogy szép legyél, hogy barna legyél, hogy guszusos legyél, de ugyanakkor belegítesz a kukába? Mi van? Mi történik?
3: Megindul a szoláriumozás alatt a pisi, tehát hogy termelődik a fénytől.
2: Ez az én kérdésem, és a másik pedig az, hogy nem rettegtek attól, hogy aki lefotóz téged, vagy ott gubbasztasz,
3: mint egy hírta. Hát izé, oda nem tudod, nem fotóz be.
1: De kamera van, nem? Vagy lehet. Az, nem lehet?
3: Hát ott levetkőzöl.
1: Ja, tényleg, várja, ott az nincs. Ugye, azért nem tudja fölvenni, hogy ki
3: a szoláriumba, a recepció, ott fizetsz, megmondják, hogy a hármas szabad, tudom, bemész, magadra csukod, és ott már nincs senki.
2: Nem, megvan a megoldás. Na. Azt kell, hogy mérlegelni kell belépéskor. Aki könnyebben jön ki, mint egy bement,
1: akkor ő volt.
2: Igen. Akkor az ő volt.
1: Álljon mérlegre. 200 forint a WC, az plusz egy perc a szoliba. Üljék vagytok? Hát nem gondoljátok, hogy befizetem.
2: Amúgy ki használ még szoláriumot?
1: Szerintem nagyon sokan járnak még szoláriumban. Nem szoktál szolizni?
2: Azt mondom, Lakatos Laci jár rendszeresen.
1: Mondjuk ezzel most tudnék mondani három dolgot.
2: Esküszöm nektek. Próbálat teszem a türelmelet, Balázs. A Lakatos Laci rendszeresen szolárium, mert szégyeli magát, ha kifakul.
1: De már mi ez?
3: Nem tud kifakulni.
2: Sőt, ha jól tudom, mi Denis is jár. Na, mindjárt fogom kérdezni tőlük, igen.
1: A Denis meg a szolárium. Ne
2: csinálj. De mindjárt fogom kérdezni tőlük, igen.
1: De minek járnának szolárium? A Denis minek jár szoláriumban? Tehát, hogy
2: összebb legyen.
1: Hogy miért az még pirít rajta egyet?
2: Egy kis tónusfokozás, nem tudom.
1: Igen. Óváron értem sokáig szomorú, hogy ezzel a hírrel felkerültünk a radarotokra. Gyerekek, ez egy valós probléma az óvári szoláriumban, de hogy nem csak szerintem, ez nem csak az óvári szoláriumot érinti. Tehát írjanak tulajdonosok, ott dolgozók, hogy mi történik még egy szoláriumban. Szerintem a lehető legigénytelenebb dolgok történnek.
2: Feri, nem is tudtam, nem? Hogy a kertetekben van egy szolárium.
3: Igen. Hát ugye melyik a jobb, szoláriumban, a izébe kukába szarni, vagy a házunk mellé? Melyik a jobb? Na?
1: Igen. Aj. Tehát itt arról van szó, hogy ő kifizetett.
2: Úristen, bocsáss meg, de Feri, megnéztem, hogy azt a szart, nincs benne egy mobiltelefon.
3: Meg, hát
1: tudtam. Igen. Mondjátok meg nekem, ha valaki kifizet 600-800 forintot egy szoláriumra, 1000 forintot, 5 perc, 200 forint, percenként 1000 forint. Az mi az Isten sajnál még 200 forinton? Ez miről szól? Az anyagiasságról, az igénytelenségről, az ingerről, hogy nem látja senki, megteltem. Tehát mi a lélektana a szoláriumban a kukába szarásnak?
2: Ez egy adóvisszatérítés.
1: Bosszú?
2: Hát vagy pedig olyasmi, hogy tudod, hogy nem érzed azt, hogy eleget kaptál pénzedért, és akkor...
1: De várj, de a kettő együtt kizár egy, mert szoláriumban azok mennek, akik azért úgy jól néznek ki, adnak a külsőre, bekenik magukat. Tehát, hogy igényesebb vagy, ha szoláriumban jársz. Ez hülyeség?
2: Hát nem tudom, szerintem pont az van, hogy aki szoláriumban jár, az ugye az direkt számon kívül hagyja, hogy káros, és hogy nagyon rosszat tesz a bőrének.
1: Tehát igénytelen.
2: Inkább azt mondanám, hogy tájékozatlan. Ezt a szót használom.
1: Tehát buta.
2: Ezt nem én mondtam, ezt a Sebestség Balázs mondta. 848, 5.19.
1: Tehát akkor ott vagy a szoláriumban, szép vagy, de buta, és oda szarsz a kukába.
2: Igen, ez ugye, mi ez, egy WC ez, nem? Nem én azért beleteszek valamit, ne gyere.
1: De a szoláriumban nem pont az jár, aki egy kicsit jobban odafigyel a külsőre, egy kicsit igényesebb, egy kicsit áldoz magára.
2: Tehát nincs összefüggésben, tehát nem az MTA professzorok szoktak járni azért a szoláriumban, nem? Tehát, hogy
1: ja, tehát értem, tehát hogy ne keresek párhuzamot, hogy odafigyelek a külsőmre, letörlőkendőzöm, de közben használom a kukát. Előtte vagy utána kuporodok a kukára?
3: Szerintem utána, hogy végeztél a szulival.
1: Mert hogy a meleg beindítja a bélműködést.
3: Igen, meg ott a fény, a jó ilyen műnapfény.
2: Ebben a rohanó világban ugye egész nap nem tudsz magadra figyelni, de akkor befeksz a szoláriumba, lesz egy ilyen mindfulness pillanatot. Ha jut eszembe, elfejtettem valamit.
1: Az is jó kérdés, mi van, nem szolizik, csak oda jár.
2: Jó, tényleg, csak beszállt két izék között.
1: Egyébként ezt adom. Között. Érdekes, a szolítsó hidegen marad, egyáltalán nem szoláriumozott. Teljesen felfoghatatlan.
2: Mennyire teljesen lehet baktériumban gazdag egy ilyen szolárium ennek fényében?
1: Én, amikor régebben egyszer-egyszer beugrottam, most már nem járok nagyon szoliba, én nagyon fújtam ezzel a spritznivel. Mindent. Előtte, utána, tehát úgy hagytam, ott patika volt, és előtte is.
3: Igen, normális szoliban meg is csinálják.
2: Jó, kérdésem,
3: hogy... Tehát, hogy minden között bejár a...
1: Jó, bejár a kis spritzni, és lány is lespritzni. Azért a szar, hogy ott jöjjön spritzni, te meg ott guggasz még a kukát.
3: Hogy majd még maradjon.
2: Elnézést, bocsánat. Szegni kell, hogy nehogy bejöjjön.
1: Na, nem kell abból olyan sokat fújni, te meg beülsz a kukán guggat szemekkel és nyomod.
2: És hogy nem félsz attól, hogy rögtön a szag, ugye körbegy a pici, ezek kis helységeken.
1: Nem, hát a billenős a kuka. Félrenyomom, csat, és már vissza is billen. Hát ott semmi nem megy ki. Ez ott semmi nem megy ki.
2: Érzek, amilyen gyakorlati tapasztalatot magad, mondod magad, hogy...
1: Nem, azért minden nem válok.
3: Lehet, hogy
1: szaláriumnak hívják.
3: Többen írják majd, lehet, hogy ők nem is szolisznak.
1: Igen, de ez nincs... Csak oda jár szaráliumi, és utána megy tovább.
3: Csokicsőt.
1: Ez az igazi csokicsőt. Ők ezt félreértették, a csokicsőt.
2: Aki jár szoláriumi, az figyeljen oda, hogyha esetleg, akkor jön ki, ott áll valaki egy újsággal a hóna alatt a bejáratnál, akkor az lehet, hogy nem varrulni megy.
1: Egyébként most, hogy mondjátok, igen, ezt a szoláriumot, egy kicsit ez ilyen régi letűnt kor.
2: Ez nagyon régi.
1: Régi, fura, hogy még valaki jár szoláriumozni.
2: Hát most már nem ez az iskola van, most már az van, hogy ha kilépsz az utcára, akkor 70-es fényvédőfaktor az arcodra, nem azt mondja, hogy befekszel a szoliba, nagyon megöregíti a bőrt. Meg rosszat tesz. És úgy nézel rá, mint akinek van otthon egy szolárium.
1: Volt otthon szoláriumom. De kaptam ajándékba, nem használtam.
2: Egy olyan kaptam,
3: csak ott állt.
1: Mert régen dolgoztunk együtt, volt egy szoláriumos szponzorunk egyébként. Nagyon sokat hirdetett a műsor, és mondta, hogy szeretne adni egyet. És adott egy olyan szoláriumot, megőrülsz, ami nem egyenes volt, hanem hullámos, és felvette a tested alakját, ahogy fekszel. Figyelj!
3: Jókat aludtál benne.
1: Űrtechnológia volt. Volt, hogy befeküdtem, de nem kapcsoltam be. Ugyanis hullámos volt a szolárium maga. A kezednek, a lábadnak, a gerincednek volt benne egy ilyen hullám. És magadra csuktad ugyanazzal az ível a szoláriumot, illetve nem, bocsánat, nem csuktál magadra semmit, hanem tükrökkel volt megoldva. Egy tükrös szólam, és föllőtte a tükör a fényt, és a tükörből jött vissza.
2: Szerinted
1: mennyire durván jól nézett ki? Egyetlen nem használtam.
2: Apátok hol van? Megint a szoláriumban sír. Jó,
1: hajszik a szoláriumban, egész családod aját
2: aludni. Ott bünteti magát a szoliba.
1: Nem emlékszel, volt szolárium reklámunk nagyon sokáig. Csoki csövesztünk 1000 éven keresztül. Játékaink voltak, és akkor még 100, még a klasszban voltunk, és akkor adott egy szoláriumot. Nem nagyon használtam.
2: Amikor rájöttem, mi a csokicső valójában.
1: Mi a csokicső?
2: Hát amikor kiírták, hogy csokicső csere volt. Oh, no, mutassátok a csokicsőt, aztán látom, hogy ez csak sima cső. Na mindegy.
1: És olyan szoláriumban voltatok, ahol beállsz, álló szolárium, és lefröcskölnek ilyen narancssárga cucca?
2: De én próbáltam, az nagyon vicces volt.
1: Volt egy idő, amikor a celeb világunk nagy része narancssárga volt, mert bejött a festékkel lefújó szolárium.
2: Az nem szolárium.
1: Az egy festékanyag volt.
3: Lefújtak,
2: igen, az nagyon vicces szerintem, és ugye abban van egy nagy önismereti pillanat is, mert egy idegen ember néz téged egy papírbugyiban.
1: Hát onnan tudod ezt, én nem fújattam magam.
2: Én lefújattam magam.
1: Fújattad magam, és narancsárga voltál?
2: Nem narancsárgát fújattam, én azt hiszem, hogy nem tudom, valami sejemfényt, de hogy...
1: Bejöttek hozzád, és lehet,
3: hogy fújírozás
2: is. De ezt úgy csinálják, nem ilyen kézisprisznivel csinálják, hanem olyan, mint az automosóban.
1: Egy kefével lejles utakat, hogy egy gőzborotvával rányomták.
2: Úgy van, hogy először meggőzborotválnak, aztán lekefélnek, és utána jön a végső szín, a lakkozás.
1: És előtte vagy utána ültél rá a kukára. Színes festéktől mindig meg, és bársony színed lett tőle.
2: Lett egy ilyen szép színem volt, és akkor annyi, hogy ha utána ott kell állni, ez még az elsődleges technológia volt, tehát ezt utána továbbfejlesztették, de mozdulatlanul kell ott állni, hogy nehogy valahova befolyjon, vagy nehogy valahova ne jusson be.
1: És hogy szárad meg rajtad a cucc?
2: Fújod.
1: De fújnak ilyen levegőkeringetéssel?
2: Valahogy, hogy levegőt keringetnek, meg valahogy magadra hagynak.
1: Megülülsz fel, és ezt mi kihagytuk, nem mentünk el, és akkor narancsárga voltál utána, vagy milyen színed volt?
2: Volt egy ilyen karotinos ilyen hatása.
1: Tudod, nagyon sok tele volt akkor narancsárga.
2: Igen, én úgy néztem ki, mindenkinek magas a vérnyomása. Nekem, én ezt a szint lőttem be magamnak. Van, tudjátok, az ilyen pirosos arc.
1: De az egész szolárium egy kicsit ilyen nosztalgia időszak, nem? Kevesebb is van, de hogy bementél, beleszagoltál a levegőbe, ott ült egy nagyon unott, ilyen hosszú műkörmös kislány, odantan egy kettes kabin, hány perc, nagyon unott volt, gyűlölte a munkáját, bementél, és utána ilyen égett bőrillatod lett egy kicsit. Igen. A szoláriumból.
2: Ez már önmagában egészségesen hangzik.
1: Igen, nem túl egészséges, hogy az egész szolárium szakma, nem tudom, most van-e, biztos most is szoláriumoznak sokan, de hogy egy ilyen retro korszakot idéz, hogy mindenki szoláriumba járt. Most meg már kiderül, hogy mennyire káros.
2: Igen, de amúgy azt írják most a hallgatók, hogy a szaunában is történnek ám ilyen dolgok, amiket írtak.
1: Szaunában?
2: Azt mondják, hogy egy időben ez volt a sauna démon volt, aki a köveket máshogy edzesítette meg.
1: Jaj, ne!
3: És utána benne űzt saját pisit gőzébe.
1: Tudod, milyen durva az?
2: Szerintem te tudod.
1: Pisiltetek már, pisiltél már le tüzet? Nem pisiltél le soha?
3: Ja, tüzet, de igen.
1: Pisiltél le tüzet?
2: Igen, de nem szaunában.
1: Nem pisiltél le tüzet soha?
2: Ezt nehéz lenne megoldani. Hát vagy egy olyan belső nyomás kéne, hogy oldalról tudjak, hogy egy macska spriccelni.
1: Lehet, hogy ebben, de hat pár nyomással érted, egy gőzborotvával rálövöd a tüzet.
2: Most ne nézzetek ide!
1: Olsd el a tüzet! Igen, de, borzasztó szaga van. Tényleg borzasztó.
2: De azt rossz érzés,
1: vagy valami? Nem, hát pasiknak nem, mert átmegy az ív. Borzasztó szaga van, a méreganyagok, ahogy kicsapódnak és a fehérje a vizeletből, figyelj, felfoghatatlanul durva. Tehát, hogy azt nem is értem, hogy valaki szoláriumban miért pisil le egy követ, vagy abban mi a jó. Azt nem tudom felfogni.
3: Pisilnie kell, de ahhoz föl kéne öltözni, ki kéne menni.
1: Igen. Egy étterem pubban dolgozom, a WC-ben rendszeresen a kukába intézik a dolgot.
3: Egy WC-be.
1: Egy WC-be. A kézmosóba hánynak, a WC 2 centire van, higgyetek, hogy nem értem, írja Ria. Na látod, hogy akkor ez valamilyen inger? Vagy valamilyen fétis lehet? Hogy ott van a WC tiszta, és fogod a kukát, és inkább oda.
2: Hát vagy van valami testi anomáliája az illetőnek, és ezért a WC nem kényelmes neki.
1: De egy műanyag kuka, egy billenős kuka fölé guggolni, az sokkal jobb.
2: Úgy képzelem, hogy egy 2 méteres, egy nagyon vékony testalkatú férfiről van szó, akinek nagy teherlene legugolnia, ezért csak így maga alá gyűri állva.
1: Igen. Én volt, hogy belepisiltem már szoláriumba a kukába, mert közben bent voltam, nagyon rám jött, de kimenni nem tudtam, mesztelen voltam. Rögtönözöm kellett, kitöröltem, körbetettem papírtörlővel. Na, akkor itt vannak az önkéntes pisilők. Tehát akkor ez valójában megtörténik.
2: Körbetetted papírtörlővel.
1: Igen. A feleségem korábban a Vörösmarty téren dolgozott egy ruhaboltban. Rendszeresen valaki odatojt a próbafülkébe. Rendszeresen. Rendszeresen.
2: Az akkor nem kutya volt, vagy ilyesmi?
3: Hát, persze, mert ez...
2: Bocsi! Ebből egy eses hozzá nekem. Az komoly. Hát én is hallottam, hogy az egyik barátom az Adidasboltban dolgozott, és ott meg különböző ilyen, hát női termékeket hagytak ott használtan.
1: Azért elképesztő, hogy milyenek tudunk lenni, nem? Tehát tényleg szoláriumból, de azt gondolod,
3: hogy igen, van egy WC, ahova be tudsz kéreckedni.
1: Vagy az Adidasboltban azért elmegy, pénze van, vesz valamit, hogy valahogy azért összekapcsolod egy minimális kulturáltsággal.
2: Tehát a gondolattól megölne a szégyen. Tehát, hogy egy ilyesmi, tehát ha hazafelé meghalni magamtól.
3: És inkább berecsint ezt a próbafülkébe.
2: De nem, tehát hogy én ha ilyet csinálnék, hogy ott hagynék egy női dolgot, vagy valami végtevéket, hazafelé meghalnék szégyentől. Tehát biztos, hogy benne nem tudnám túlélni. Ez hogyan teszed el magad?
1: Nagyon durva, tényleg durva. Na jó van, figyeljük majd az eseményeket, ez milyen csoport egyébként? Aha, Mosó-Magyaróvári Szolárium csoport. Azért hova tudsz te elkeveredni?
2: De miért?
1: Tehát azért hogyan keveredsz egy Mosó-Magyaróvári Szolárium csoportba? Nem ezeket tudom, az Eszternek küldjétek. De tényleg nagyon nyitott vagy a világ dolgaira.
2: De még mindig a nyestes a legjobb csoport. És figyelj, ezt mondtam nektek, hogy most van egy új módszervel, el lehet rémíteni a nyestet a...
1: Igen, ezt ugye egyszer elmondta a kitelepés, hogy benne van a nyestes csoportban.
2: Nyest ellen küzdők csoportja, ez a kedvenc csoportom. Soha többi, semmilyen csoportra nem lesz szükség soha többé. Most kitalálták, hogy valaki 24 órán keresztül Puzsér Robertet játssza le a nyesteknek.
3: Hogy bírják?
1: Igen. Már hogy a nyestnek, hogy elriassza a kocsitól.
2: És elhagyta a területet.
1: A nyest elhagyta a területet.
2: Igen.
3: Megvan
2: és most,
3: az
2: most elkezdték ezt, tehát most Puzsér Robert elriogatják a nyesteket.
1: És valaki halálkomolyan beírt egy kommentbe, hogy én kipróbáltam, hogy milyen a jövő nyestnek Puzsért adni, elmenekült a nyest, próbáltok itt
2: is. Minden esetben videós és fényképes beszámolók, tehát le vannak fotózva a nyestek, az autók, a témák, az
1: hát minden. Hány ilyen csoportban vagy benne, vagy hány csoportot nézel?
2: Semmi hozzá, Balázs, hogy mit csinálok a magánéletemben?
1: Hát mennyi időd van? Üzzük el a nyestet című Facebook csoportban. És állnévenben vagy, és nyestes sztorikat?
2: Nem vagyok, de természetesen vállalva vagyok a saját.
1: De vállalsz nyestes sztorit is.
2: Igen, és már megtettek engem szakértőnek.
3: Bedolgoztad magad, mi?
1: Én azt mondom, hogy azért melletted sem megy el az élet. Hát azért te is nagy kanálra leszed az életet.
2: Soha életemben nem láttam nyestet.
1: Sem tudod, hogy néz ki, érted, de benne vagy a Facebook nyestes csoportban.
2: De már annyira investáltam ebbe az egészbe, hogy nem tudok kilépni. Egyszer láttad Debrecenben egy nyestet elvinni egy darab egy tojást, de az ablakban volt, nem volt még kocsi.
1: Egy baromi cuki állat. Iszonyat agresszív, mindent megrág, de hogy rohanak is szép farkával, jól néz ki. Nagyon cuki. Na jó van, gyerekek.
2: Ez volt az, ami elkapott benne. Nem, hogy van valaki, akinek van házi állatnyestje? Tehát, hogy be tudnunk hívni egy nyestet egy interjúra például?
1: Nem nagyon tartható, nem? Nincs nagyon házi.
2: De nem juhászodik meg a nyest, hogyha használ ki tojásokat?
1: Jelen pillanatban mi az összcsoportod száma, mi ahol jelen vagy? inkognitóban is válaszolt.
2: Nézzétek a szemembe.
1: Elképesztő.
2: És a legjobb, hogy vannak nyers csapdák, és mindenféle random állatokat el szoktak vele ejteni véletlenül. Kirakják a kocsi tetejére, és volt már benne macska, patkány.
1: Ja, minden csak a nyers, csak egy nem. Mert rettenetesen intelligens egyébként. Igen, nagyon intelligens igen. Állat.
2: De a kedvencem, amit beszokott dugdosni a motorház tető alatt, mert mindent láttam.
3: A nyestről
1: de mennyi, mennyire
3: van?
1: De mennyire,
2: akkor hallod, legyen az, hogy holnap 8-tól 9-ig csak a nyestről beszélünk. De akkor hívjuk fel az összes szakértő barátomat a csoportból.
1: Kérdőd, ma admin vagy a csoportban, érted? Nagykövet vagy.
2: Nyest vagyok. Nyest szintű besorolásom.
1: Na, jövünk mindjárt. 9 óra pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Brick, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bárdiautó.hu oldalon.
11: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
14: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezménnyel, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló.
15: Foodora, mert jól esik.
16: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
17: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
18: Hány óra?
19: Hajnal 2.
18: Megint nem alszol?
19: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
18: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
20: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Alszol?
20: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektrosopdebrecen.hu.
22: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
23: Köszönjük!
24: Rádió 1!
25: Rádió 1!
26: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
27: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
28: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
26: Társadalmi célú reklám hangzott el.
29: A Rádió 1-en.
30: Ősztől érkezhetnek ütemezetten az uniós források, hazarendelik Magyarország varsói nagykövetét, átfogó ellenőrzés indult az aeroszoloknál, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kiemelt prioritás, hogy a kormány hazahozza az uniós forrásokat. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a kormányülés után. Azt mondta, azon dolgoznak, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, ősztől pedig ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyeiről. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, új szakaszba léphetnek a magyar-lengyel kapcsolatok, ezért is indul magyar delegáció Lengyelországba. Az új irányvonal miatt viszont új szemlélet kell, ezért döntött a nagykövet hazarendeléséről. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Mindenről Simon Gergő, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetője beszél.
31: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
30: Az aeroszolókat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Arra kíváncsiak, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Most a műszaki karbantartó spréket és az autóápolási aeroszolókat vizsgálják. Ilyen ellenőrzés korábban még nem volt. Az a céljuk, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, sőt akár maradandó sérülést is okozhat. A sokat látjuk a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 20-21 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban még hűvös lesz, de aztán délután 25-26 fokos értékeket is mérhetünk. Csütörtökön is marad a változékonyabb, de melegebb idő, péntek délután pedig már 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Most úgy néz ki, a hétvégére is marad a kellemes, szinte nyárias idő.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánok mindenkinek, 4:10 múlt pontosan 3 perccel. Hello, bello. Tízes úton Pilis Csabán összeütközött két autó, egy személyautó és egy teherautó, és nagyon nagy a dugó, nagyon nagy baleset van. Nyírpazony Orosz között baleset, szervek már kint délig zárva, minden kerüljetek, mert ott is nagyon nagy a baj. És ez a pilisai baleset, ez nagyon nagy, kifelé és befelé is több kilométeres sorok vannak, úgyhogy hát legyetek óvatosak, jó? Ráskó Eszter önálló nyestje, rovatot neki, köszönjük szépen. Holnap megnézzük akkor, hogy mi a helyzet a nyestes csoportban. Srácok, ne csináljátok, mert az autópályán vezetés közben úgy bekönnyeztem, amikor meghaloztam ezt a zenét. Köszi, és eszméletlen, hogy vagytok nekünk. Itt nekünk most volt egy kicsi stábértekezletünk, ezért kellett még egy-egy gyorsan zenélnünk, és ígértünk reggel egy oti zenét, ez az oka, egy gyüröktözött.
1: Most találjuk ki a játékokat a különböző gitárpülésekre, és a nyesdobálást például elvetették.
0: Igen. Igen, a nyesdobálás nem ment át, de csak azért, mert valószínűleg feljelentenének minket. És ez nem ment át, de Eszter mindent megtett. Pilis Csaba, már szabad az út, köszi Balázs, hogy elküldted, akkor a reggeli baleset az megoldódott már. Már jól lehet haladni, minden rendben van.
1: Mondhatni, nem voltam nyest.
0: Igen, mondhatni, nagyon, ma nagyon serényen dolgozol, abszolút. Tehát, hogy nem vagy nyest. Ez szép volt, Szabi. Vagy szép volt, Bali, mondja Szabika, nem tudom, hogy mit.
2: Szép volt, gondolom, hogy a szép zene. Volt, Szabi.
0: Ja, a zene, a zenére gondol. Van már, gyerekek, van már mindenféle?
2: Fejlemény
0: és történés?
2: Írják az újságok már.
0: Igen, újságok írják, mi ezzel most itt nem foglalkozunk, de itt aztán nagy dolgok történnek, úgyhogy majd ezeket is elolvassuk. Mi van a Tóth Andinak az ügyével? Azt olvassátok,
1: hogy...
2: Hát tegnap ford bent a bíróságon.
0: Bement a bíróságra, Bály Alex nem jelent meg, ugye, és Tóth Andit ugye kihallgatta a fővárosi törvényszék.
1: Mit csinált?
0: A drogos énekesnő elhíresült kábítószerkereskedelmi büntető ügyében, hogy most őról van egy szó, vagy őt hívják, én nem tudom, én ezt nem állítom, csak mondom, hogy bent volt, és mindent bevallott, és azt mondta, Hopi emojival jelezte, hogy mire lenne szüksége.
2: Vagy különböző emojival, ugye, hogy mikor mit kérsz, nem?
0: Mikor mit kérsz, az különböző emoji.
2: Hát jó. A hópihe, azt gondolom, hogy az a fehér por.
1: Nem, ugye? Volt a hópihe.
0: Hát nálunk inkább azért zúzmara van, meg havas eső, nem tudom, meg hónos eső, meg latyak.
1: Latyakot
2: szoktam kérni.
0: Írjatok már, drága hallgatók, hogy nektek milyen kódnyelvetek van. Nem feltétlen gondolok arra, hogy rendel kokain. Tehát most nem ezt akarom megtudni.
1: Azt majd holnap a nyestor után.
0: Holnap a nyestor. De a barátokkal, a feleségekkel, mit jelent a flektor, mit jelent a padlizsán, mit jelent a... Tehát milyen emoji, milyen szó mögött, mi van, gyerekek? Mit jelent a pezsgős üveg? Segítsetek már egy kicsit. Én nem tudtam, ez a Tóth Andi ügyéből derült, hogy akkor ott a hópihe, vagy a hópehely jelzi, hogy ő szeretett volna valamilyen kábítószert rendelni. Igen. Mert hogy tiszta hó, fehér, akkor az azt jelenti.
2: Igen, hogyha egy pázsit képet küldtél át, akkor ugye
0: a pázsit
2: kép. Más jutott eszébe.
0: Nektek van valamilyen titkos emoji nyelvetek, ami csak a barát, vagy a barátnő, vagy a férj, vagy a feleség, vagy a pár, vagy a gyerek ismer, hogyha azt küldöd be, akkor az felhívás esti keringőre, az egyfajta előjáték, egy titkos emoji, amit te is csak a párod ismer, és ha azt berakod, hogy létre, akkor tudja az asszony, hogy viállásba kell felmenni. Nem tudom, van ilyen nektek? Használtok ilyet?
1: Ennek az van, hogyha a maci emojit küldöm, akkor az azt jelenti, hogy szaktanári!
0: Igen.
1: Ennyi van.
0: Tudok, hogy a Benny által mindig le vagyok szúrva, hogy öreg boomer emojikat használok.
1: Ez így van.
0: Ezt tudom. Tehát a nevető, síró, röhögő fej, meg az imádkozó kéz, az 10 éve gyatra, és nem. Én ezért nem nagyon merek emojikat használni.
2: Ők már nem is nagyon használnak egyébként, ez a korosztály.
0: Nem nagyon használnak, egyáltalán nem használnak emojit.
2: Már maga az emoji használat, ciki. Ne vagyunk maradva.
0: De nektek mit jelent? Tehát van olyan emoji, ami jelent valamit? Van olyan, amit használtok? Van titkos nyelvetek? Amikor dillereddel beszélsz, Feri, mit használsz, amikor kérsz 2 gram kanabiszt?
2: Húrkatöltőt. Húrkatöltő. Vidéken ez megy. Tudja, nálunk ez megy.
1: Ez acskó medvehagymát.
2: Nem kellenek ilyen nyelvek. Ha meg tud írni, hogy 5 liter házi vegyes. Kész. Semmi
1: meg annyit is, ilyenkor csak annyit kell írni, hogy hozzál abból a jó fajtából.
0: A jó fajtából. Aha. Tehát valaki például azt írja, hogy a vonatjegy, figyeld, most egy csomó mindent fogunk tanulni, a vonatjegy az utalás a móka vonatra. Tehát valamilyen jel,
2: a móka vonatra,
0: tehát ha vonatjegyet rak be, mint emoji, akkor az utalás arra, hogy ott móka vonat indul nem sokára. Uh-huh. Ismertétek? Tudtátok?
1: Nem.
0: Boomerek vagyunk azért emojiból, mondjuk meg őszintén.
1: Én boomer is, és józan is vagyok, ez a kettő legosszabb.
0: Igen. Ha kufircot akarunk a párommal, mindent, ami a pucára hajaz, elkezdem bombázni, és tudja.
2: Aha.
1: Isten, de
0: melyik emoji?
2: Hát a barack például, az a pucára hajaz.
1: Az nem, a barack az a fennék, a nő, az a női picsú.
0: Hát az a puca.
2: Az a puca.
1: A puca az nálunk a Szabolcsban, az a pénis.
2: Akkor ti fordítva működtök.
1: A puca pöcörő, pöcörő, puca.
0: Nem. Kutyá, hát, nem. Furák vagytok.
1: Pucának hívjátok?
2: Igen.
1: Akkor, amikor a múltkor azt mondtad a kapcsolatok, hogy belecsókolik a pucázat.
2: Akkor valami másra
0: gondolom. Akkor az valami más jelent. Igen. Flektor emoji van, kérdezi valaki. Ugye az Árpa Attilának elhíresült kábítószeres ügye kapcsán a Flektor, ő csak Flektor port kért egyébként, ami ugye egy fájdalomcsillapító, diklofenák alapú, vényre kapható gyógyszer.
1: Én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni a pucát, a férfi nemű szerv. Ezt nem vagyok hajlandó elfogadni.
0: Ki mire használja tájegységfüggő?
1: Ez elég komoly félreértéseket tud szülni.
0: Igen, ez az elmúlt 10 évet, akkor át kell, hogy nézd. Kinek mondtad is ilyen.
1: Igen, igen. És azt nem lehet, hogy nálatok miért van ez, ez van börtönszlengbe. Na mindegy, igen.
0: Ti tudtátok a móka vonatot? Hogy az vonatjeggyel kell jegyezni a móka vonatot? Az nektek megvolt?
2: Nem.
0: A feleségemnek elküldöm a barackot, és mögé a padlizsánt. Ez elég egyértelmű, vagy egy szájat küldök, és egy padlizsánt. Emberek emojival küldik a párjuknak, hogy szeretkezzenek este.
1: Amikor száját küldesz, meg padlizsánt, nem azt jelenti, hogy rossz napod volt az irodában?
0: Igen, hogy nagyon szeretnél egy sült padlizsánt, parmezán sajtán.
1: Vegán vagyok.
0: Van a hold, meg a nap emoji arccal. Én mindig a holdat küldöm, jelzésként a pasi meg a napocskát, ha benne van, válaszként, panka írja. Mi van? Tehát elküldi a holdat, a pasi meg a napocskát. Aha! Tehát a férfi a nap,
2: aha,
0: a nő a hold,
2: és akkor ez azt jelenti, és ez, hogy ők
0: és ha megvan a válasz, a nap és a hold...
1: Egymást. Tessék, Németh Bálint megírta. És akkor mi jön azzal, hogy van vér a pucádban? Azzal mondatta.
0: Hát ha van vér a pucádban. A töködben.
2: Pucu. Pucu. A ti nálatok pucu. A puca az nálunk.
1: De nem, de van vér a puc. Ti évek óta rosszexuális kapcsolatban
0: vagyok. Kapcsolatban vagyunk, igen. Nálunk a felhő jelentette a párommal, hogy gondolunk egymásra. Magamra is tetováltattam, persze azóta szétmentünk. Igen. Kazincz Barcika, ott a puca, az a férfi, férfi egységet
1: jelenti. Igen, és itt mondják, hogy ez egy román szóból ered, és az pedig pénisz jelent.
0: Én elhívom, már nem is
1: tudom. Jó, akarom tudni, mit jelent, ha megkínálnak egy pucával. Írjátok meg, akkor az mit jelent? Mi az a...
2: Téged meg szoktak kínálni egy pucával?
1: Engem többször megkínáltak már pucával. Csak ma reggel, csak ma reggel kétszer, csak ennyi mondanék.
0: Oké, de mi az a móka vonat? Valaki
1: nekem tele van a pucám ezzel, jó? Csak ennyit szeretnék mondani.
0: Álljunk meg, én mindent értek puca, de mi a móka vonat, az mit jelent? Nagyon sokan használják a barackot például, tehát amit te mondasz felül, hogy a barack az nagyon.
2: Magnó kazettát, ha küldesz a régit.
0: Igen, az mit jelent?
1: Tekerni kell.
2: Hát az is jó egyébként.
0: Egyébként nem rossz a tekerése.
2: A tekerés, mert ugyanazt jelenti, csak hogy az ugye tép, és hogy betépsz.
0: Ja, hogy tép, és hogy betép. Aha. Aha.
2: Jó.
0: Kapcsolatban tényleg le kell beszélni napközben, hogy este lesz valami, nem értem a házas embereket, aki nem tudsz erről semmit. Tehát ez amatőr vagy taki. Ez már ugye lehet akár az előjáték része, hogy a párok kedvesen küldenek különböző kis emojikat, jeleket, ami beindítja mindenkinek a fantáziáját.
1: Az én fantáziámat az indította be, hogy ugye közel az 50-hez innen-onnan közelítitek meg, valaki alulról, valaki felülről, de még mindig nem tudjátok, hogy milyen egy női és milyen egy férfi nemű szerv.
0: Igen. Én az összes emojit kipróbáltam már, hogy mit akarok este, de semmi. Esélytelen.
1: A dollárt?
0: Pedig a kalipózás jó lenne. Hallod, Magdust? Ő mindent elküldött. Igen, a dollár élet, igen, azt kell megküldeni. Igen. Én Eszterrel vagyok, a puca az férfi, higgyétek el. Ne vitatkozzatok a mammával. Szervusz, szívesen, írja Ági.
1: Na, tessék. Ebből kérdésenek egy szavazást amúgy a Facebookon, csak mondom nektek, hogy ezt most fel kell mérni. Ez most akkor, ez egy félreértés, ami uralja az országot.
0: Nagyon sokan emojiban küldenek közben még az asszonynak, mert van egy ilyen szánok is, alma és giliszta. Így küldik el a titkos jeleket. Tehát van egy alma, és van egy giliszta jel, ezt a pasi elküldi a nőnek, amiből a nő tudja, hogy akkor ez mit jelent. Ez elég illúzióromboló.
1: Igen, elég. Nem akarok egy gilisztással járni. Nem? Tehát aki kérdeztekét gondol a saját nemű szervére, azt nem hagyjuk.
0: Igen. Nem, hogy vonatjegy, nem tudtam, de azt se tudom, mi a tököm a móka vonat. Továbbra se tudom, segítsenek. Misi, hát most mit nem értesz, Misi, tényleg, hogy mi a móka vonat? Ez egy tök jó, hogy vonatjegyet küldesz, mert akkor tudod, hogy este nevetés lesz.
1: Igen, meg aztán arra emlékszem, hogy annól még a fű divatos volt, ugye, az meg kikopott azóta, akkor ilyeneket mondtak mindig, hogy ilyen izi, hogy ugye zöld volt, meg a izi, akkor dollárját küldték helyette. Tehát, hogy a színekkel operálnak.
0: Feleségemnek elküldtem a hópihét, erről bekapcsolta a légkondit.
2: Ki mit ér belőle?
1: Ilyen biztonságban érzi magát ez a nő, látod?
0: Igen. Nálunk, ha mennénk a málnásba, akkor egymás után rakunk egy busz emojit és egy kígyó emojit. Ha ezt lefordítod angolra és egybeolvasod, akkor megvan a megoldás, hogy mit csinálnál. Ugye a busz meg a snake, vagy busz és akkor meg a snake. Ugye hát ez egybe kimondott, hogy megállom.
1: Szégyenne vegyes büszkeséget érzek.
0: Igen, egyszerre szekunder, egyszerre szórakoztatok, egyszerre szekunder, igen. Ha egy V mutató emojit küldök a páromnak, azt szeretném, hogy aha, ezt nem tudom.
1: Hogy nyugatról Romániában.
0: Ezt nem is értem. Kiriszta helyesen Gereszta, köszönjük szépen. És hímtag, fücsülő, himbilimbi, bügyűrű, az a puca, tehát az mondja jól, aki ezt így használja. Uh-huh. A puca az ágyék része, ami mindenkinek van, nem használják jól azok, akik csak férfiakra használják.
1: Na, meg is keresen gyorsan a puca csoportot, hogy kiderüljön, hogy ki hozva
0: meg a puca csoport.
1: A puca ellen küzdők csoportját szeretném.
0: És megjött a nap SMS-e és egy fél tízkor. Nagyon szeretem lezárva a témát. Sziasztok, ma hánykor jöttök Sopronba?
2: 5-kor kezdünk, jó?
0: Tök smiley el nélkül, minden nélkül, teljesen komolyan. Ma hánykor jöttök Sopronba? Köszönjük.
1: Puszi, Claudia.
0: Claudia elküldte nekünk. Jaj, nagyon szeretem. Ja, Istenem, nagyon mindjárt. 9:30 van pontosan, és...
1: Hát 9:30?
0: Perc, elrohant, itt vagyunk mindjárt a nap, legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
2: Micsoda aroma?
3: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
8: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szállítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
11: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
12: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen.
1: Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes dokumentumait, hazarendelik Magyarország varsói nagykövetét, folytatódik még az írásbeli érettségi, nyilvános vagyok. Jó reggelt kívánok! Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jogilag ezt azért tehették meg, mert az érintett K. Endre könyvet írt a történetéről. A kormányfő elmondta, rengeteg kegyelmi kérvény érkezik az igazságügyi minisztériumhoz, az esetek nagy többségében a köztársasági elnök pedig az igazságügyi miniszterrel azonos állásponton van. A Magyar Péter által bemutatott dokumentumok szerint ugyanakkor K. Endre esetében a szakterület és az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit sem támogatta annak teljesítését. Novák Katalin államfő 2024 februárjában mondott le az ügy nyomán, majd benyújtotta lemondását Varga Judit is. Magyar Péter az elnöki hivatalban lévő dokumentumok nyilvánosságra hozatalára is felszólította a Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen is. Működik a NAV infovonala 18:19, az este 8 óráig hívható holnap. A legegyszerűbb viszont az elektronikus ügyintézés az eshia.nav.gov.hu oldalon. Kiemelt prioritás, hogy a kormány hazahozza az uniós forrásokat, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a kormányülés után. Azt mondta, azon dolgoznak, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, ősztől pedig ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyeiről. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, új szakaszba léphetnek a magyar-lengyel kapcsolatok, ezért is indul magyar delegáció Lengyelországba. Az új irányvonal miatt viszont új szemlélet kell, ezért döntött a nagykövet hazarendeléséről. Sokat látjuk a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 20-21 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban még hűvös lesz, de aztán délután 25-26 fokos értékeket is mérhetünk. Csütörtökön is marad a változékonyabb, de melegebb idő. Péntek délután pedig már 27 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. Most úgy néz ki, a hétvégére is marad a kellemes, szinte nyárias idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, gyerekek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Virtuális extraxról beszélgettünk. Én lehet, hogy kicsit túlerőltetve, de szeretem ezeket az AI-os témákat, nem tudom, engem ez vonz. Kínában, meg most már Európában is nagyon népszerű, hogy azok, akik túlmennek itt szakításon, feltöltenek AI chatrobotokat a párjuk üzeneteivel, kinézetével, és párkapcsolatban maradnak az exük AI megfelelőjével. Egészen megdöbbentő a dolog, nem akarnak szakítani, tovább élik az életüket valakivel egy szakítás után. Ez volt az egyik témánk, és a büntetés végrehajtás országos parancsnokságát is hívtuk, dr. Vágó Zoltánt, ugyanis krumplikon keresztül dobáltak be büntetés végrehajtási intézetbe. Mobiltelefonokat megpróbáltuk kideríteni, hogy hogy történt az eset.
1: Balázsék legjobb pillanat a Rádió Egyen.
0: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
2: nem,
0: tudod használni,
2: a gyászterápiát
0: borzasztó beteg,
2: egyedül,
0: de...
2: Azt egyedül kell megvívd. A párod, de már nincs ott, érted?
3: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura, egy szexbábura.
0: Na, de ezt is megcsináltod. Hát AI vagy alapú szexzábút simán megcsináltod, ahova berakod a, berakod
3: de
0: a hangot.
3: De emberi jog szempontjában, az hogyan jó?
0: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen. De ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy ott a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában. Hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Haláleset. Ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt.
2: Most,
0: de neked ott marad.
2: A üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
0: Elmentem vásárolni.
2: Elmentem vásárolni, igen.
0: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, így ebben a formában. Volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Az is milyen durva.
3: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
0: Balázs, feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
2: Igen, és beszélgethetne velem. Üzengetnétek egymásnak.
3: Elfeledkezzen a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen teljes Balázs élmény. Hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban.
0: Bunkó lennék, paraszt nagyképű, nem szól is senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
3: Generál néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi.
0: Igen, a feleségem azt mondta, hogy ha újra megszületne, akkor is engem választana, én még ennyi gyűlöletet nem láttam egy nőben. Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit. Na?
3: Ez kétségbeesésnek számít.
0: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
3: Kézzed, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
0: Mint harmadik fél. Nem csinált.
3: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
2: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
3: Igen. És
0: ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
3: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, az egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondja, hogy hazudik, de torzít.
0: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokban, hogy ő milyen legyen veled.
3: Szerinted az emberek megteszik ezt?
0: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát itt van a használat.
2: És közben üvöltöz változik veled, az az, hogy te meg ChatGPT, figyelj csak,
0: hogy
3: nem úgy csinálják, hanem ChatGPT, hallod ChatGPT, hallod, ez ő, na ehhez mit szólsz?
4: Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett, tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
0: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplig érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
4: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni.
3: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, az igaz?
4: Valóban döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva a telefon.
2: Zseniális.
4: Éves munka volt.
3: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
4: Pár évvel ezelőtti téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zártszelvényt egy nagyobb méretű zártszelvényből vágták le a tégla méretű darabot, egyik felét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyantába forgatták, és gyöngykavicsszerűségben megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla, intézet területén tök jól mutatott.
0: És a szimkártyát hogy teszik bele, mert ezeket szimkártya nélkül küldik? A szimkártya bejut máshogy?
4: Igen, tehát a szimkártyának az a probléma, hogy kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthatatok tegnap. Szimkártya, hogy az jóval kisebb filmtartalommal, sokkal könnyebben rejthető, ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a szimkártyát.
0: Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
4: Természetesen ez is előfordult, az egész pontosan 3 darab telefon tudott tárolni, és kinézete tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
3: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra, az mindenkinek a kedvence.
0: Igen, tehát azért ezek ügyesen megoldják.
2: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
4: Hát nem, standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezett a fogvatartott, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a Bézi biztosít a számára.
0: Itt kérdezi valaki, hogy mit akar a telefonnal, parkolást indítani? Hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
4: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban a saját pénze terhére természetesen. Ellenőrzött hívás, nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőjárásának a befolyásolása, vagy telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
2: Üzleti ügyek intézése.
0: Kisebb-nagyobb sertelések, igen.
3: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetés, vagy Lajos, erről már beszéltünk.
0: Igen, hagyjuk ezt a témát.
3: Szív vagy Lajos, tudod, megbeszéltük ezt. Most csak saját haragodat táplálod, Lajos. Nincs ilyen?
4: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni a telefonhívás során, de nem, hogyha visszaélnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást.
3: Élő állattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macska hasára kötözik, vagy tudom én, bedobnak egy teknőst?
4: Magyarországon ilyen nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
0: ne látunk. Csináld!
3: Nagyon szeretnék látni egy hátizsákos galambot.
0: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
4: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött. Meg
0: hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
4: Egy szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
0: És nem volt a kis gazdája, ő berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
1: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Na, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját. Nagyon szép kis plusz ajándék van, mindenféle jó dologra felhasználható kis utalvány, amit lehet nyerni.
2: 50 ezer forint.
0: Hoppácska, így van. És ezt egyébként ugye cégek is szokták adni. Ez egy jó szolgáltatás. Azt hiszem jobban adóznak rá. Tehát, hogy nem kerülnek 50-be, csak 30-ba, ugye a cégnek, ha ad a munkáltatójának, vagy a munkavállalójának, de közben 50 értékben ad.
2: Szerintem ebben nem menj bele, hogy...
0: De ha 70 ér, hogy csak 30 ér veszi, akkor 23 marad. Hello!
5: Sziasztok!
3: Nem voltál nyest!
5: Azt... Nem voltam nyert.
0: Hogy hívnak? Mi a helyzet?
5: Molnár Csabi vagyok.
0: Csabi, hello Csabi, nagyon szeretjük az SMS-edet, minden előjel, utoljel, smiley-jel nélkül. Sziasztok, hánykor jöttök Sopronba? Nagyon szeretjük a kérdést. Egyszerűen imádnánk, ha valaki egyszer ezt komolyan küldené be, óriási lenne. Rád próbáltunk, de halva a hangodat vicceltél akkor.
5: Igen.
0: Jól van. Na megmutatjuk, mit nyertél, jó? Egy 50 ezeres utalványod van, figyelj.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy 50 ezer forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
0: Na, mit szólsz hozzá?
5: Na? Jézusom!
0: Látod?
5: Köszönöm.
0: Sok mindenre felhasználhatod, lehet vele vásárolni jó dolgokat, elhasználni, elkölteni, ez egy klassz kis dolog, úgyhogy használd egészséggel, jó? Küldjük neked.
5: Nagyon-nagyon köszönöm. Szép napot nektek kívánok, és köszönöm még egyszer.
0: Ciao.
5: Még lehetetek hallgathatóak. Sziasztok!
0: Próbálunk maradni, amíg lehet.
5: Álló Isten!
2: És 5-kor találkozunk a Mária szobornál.
0: Így van.
5: Rendben van,
0: rossz. Nem, a túl jó idő van, ma nem megyünk Sopronba. Sopronban mindig esővés idegben megyünk, és 10 fokban. Ez az idő túl jó, hogy mi ott legyünk.
5: Az igaz.
0: Vigyázz magadra, ciao, köszi.
5: Sziasztok, köszönöm még egyszer.
0: Hello. Milyen jó ilyen jókedvű hallgatóval találkozni. Igen. Pörög, röhög, jó kedve van, nem?
3: Tiltjuk le.
0: Én a kukába vele, ez nem tetszik, ha valaki jókedvű van. Ezt nem szeretem, olyan jókedvűek hallgatók. Na jó vagy gyerekek, akkor holnap érkezel-e?
2: Hát persze, hogy jön, hát a nyestes írekkel egyetemben.
0: Esetleg Marcaliban nyomsz majd triplát, mi történik veled?
3: Mi rímál a kedre? Nyeste. Hát, ezzel még dolgozok.
0: Ez most még ne építsd be az önálló estetbe. Egy kicsit még dolgozd át, és ha kiforrott a dolog, akkor építsd be, jó? A stand-upodba. Ez most még nem menjen be egyből. Ma mit csinálsz?
3: Ma? Nem tudom. De most nagyon izgulok, hogy valami jót csinálják. Mindenféle dolgokra megyek, jövök, intézkedek.
0: De ma nincsen, nem nincs előadás.
3: És mi vagy kedd amúgy? Most kedd van.
0: Bolond az agyad? Ma kedd van.
3: Ja, úristen, hát akkor nem is volt jó anyest. Már csak ezért
2: sem. De ma este még jó anyest. Majd holnap reggel nem lesz jó.
3: Kednyes.
0: Megyünk gyerekek, puszi mindenkinek, holnap szerdán érkezünk. Szevasztok!
3: Ciao. Mindenkit, de viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: stories.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
10: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra?
11: Igen!

0: lakásom.com. Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shape sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint. Május 18-a és 24-e között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia. A motor 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: Jön a 10. jubilómi Total Dance Club Rio.
8: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
7: Június 13-án a Budapest Parkban.
8: Captain Jack,
7: Peace Hunter,
8: Rocco,
7: Alice DJ,
8: Fun Factory,
7: Master Blaster
8: és az összes hazai kedvenced.
7: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
9: Jó napot kívánok!
10: Van.
9: Elnézést kérek.
10: Az is van.
9: Minden rendben van?
10: Persze, hogy van.
11: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
12: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
13: Több ezer könyv, akár már 100 forinttól a Lira tavaszi raktár vásárán. Június 3 és 7 között 10-től 18 óráig. 10. kerület Budapest, Cserkesz utca 42. Lira.hu.
14: Indítsd velünk a nyarat! Május 20-a és 25-e között jön a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Szabadság téren. 300 féle bor és pezsgő, street food és igazi fesztivál hangulat. Csütörtökön Chris Rudy élő koncert. A belépés ingyenes. Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál. Ott találkozunk. Ott találkozunk.
15: Globero Home. Prémium design bútorok és új kültéri kollekció Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több mint bútor. Életérzés.
16: A rádió egy már mindenhol.

0: adásait, korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mai slágerét, Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri

0: Ha egy családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Dua Lipa jön egyel, úgyhogy megállás, megszakítás nincs. Ma pedig már ugye egyáltalán nem egyedülálló dolog az, hogy az előadók több bőrt is lehúznak egy albumról. A rajongók hamarosan vásárolhatják majd a legutóbbi Radical Optimism korong élő koncertalbumát. Mexikóban rögzítette Dua Lipa a turné utolsó szakaszában, ráadásul érkezik az ott készült koncertfilm.

0: Gáborral zenél nekünk Szemfeld, a Switch Disco, Cyril, Accent, és a következő óra első dalát is az egyik világsztárunk készítette. Cyril remixével indulunk mindjárt, amit Ed Sheeran kamerájához készített. I don't need a camera to capture
1: this moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Megdarabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Újítsd meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a JUSK.hu-n. JUSK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
10: Mit csináljak? Minden évben lepattogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jöhetnek az üzenetek, ki hány születésnapi fesztiválunkon volt már jelen. Jelentem én az összesen, és eddig mindig szuper jó időnk volt. Idén is így lesz. Négy világsztárral, a Rádió egy DJ-vel együtt bulizunk majd most vasárnap, pünkös vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A partiról részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor ő

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. És az elmúlt napok időjárása után jó volt napsütésre kelni, ugye drága Rádió 1-esek? Itt ezen a ponton elnézést kérek az észak-keleten-keleten rádiózóktól, ők nem feltétlenül ezt látták, mindenhol máshol viszont igen. Tovább szakadozunk majd egyébként a felhőzet, ma 23 fok lesz a csúcs, vasárnapig pedig elérjük a 27-28 fokot. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján napsütéssel indítunk, este nyilván a holdat látjuk majd. Igazi fesztiválozós időnk lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Igazi mai sláger megy most is, és majd élőben pünkös vasárnap a Budapest Parkban is a születésnapunkon. És mindig mi ajándékozunk ilyenkor, világsztárokat repítünk Budapestre, már is mutatom, hogy kik érkeznek most vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri,

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander der PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben. Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

mese. Att is, én már az első szülinapi fesztiválon ott voltam, ki nem hagytam egyszer sem. A párommal akkoriban még csak ismerkedtünk, az egyik első bulink volt, most meg már férfeleségként megyünk vasárnap. A rádió egy forró dörötje 20-as 311-111, SMS, telefon, Viber, szívesen olvasok ilyen történeteket. Rádió egy születésnapi fesztivál vasárnap. Az este menetrendje már megtalálható a weboldalunkon és a social felületen.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazumai sláger megy. Perceken belül, délben indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Reni, mi az Isten zajom szintek a hajnalok hajnalán?
3: Megdarabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
3: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
8: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Fezen, Székesfehérváron.
10: Július 19-21.
9: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
10: Jegyek.
9: Fezenfesztivál.hu.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
12: Hány óra?
13: Hajnal 2.
12: Megint nem alszol?
13: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
12: Próbáld ki te is a Sedakurt.
14: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Alszol.
14: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
16: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
15: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
16: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
15: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
16: www.citytaxi.hu.
17: Jön a 10. jubilómi Total Dance Club Rio.
18: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
17: Június 13-án a Budapest Parkban.
18: Captain Jack,
17: Beast Hunter,
18: Rocco,
17: Alice DJ,
18: Fun Factory,
17: Master Blaster
18: és az összes
19: hazai kedvenced.
17: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
20: Az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hetében igazi parti hangulat vár a Hősök terén. Május 29-én pénteken Szigala az Easy Love világsztárja lép fel élőben. UEFA Champions Festival május 28-ától 4 napon át reggel 10-től este 10-ig. Élőzene, látványos showműsorok és fociláz ingyen. Tali a Hősök terén.
21: Indítsd velünk a nyarat! Május 20-a és 25-e között jön a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Szabadság téren. 300 féle bor és pezsgő, street food és igazi fesztivál hangulat. Csütörtökön Chris Rudy élő koncert. A belépés ingyenes. Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál. Ott találkozunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
0: Rádió
17: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel.

0: most vasárnap együtt tombolunk mi Rádió 1-esek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A fellépőink között pedig ott van a holland elektronikus zene egyik legmeghatározóbb alakja, Sam Feld. Ő nem csak a slágereivel, üzleti szemléletével és környezetvédelmi törekvéseivel is kitűnik a többi DJ közül. Egyébként őt nevezik a trópusi house mesterének. Az úgynevezett tropical house és a dallamos deep house műfajban alkot. Jellemzőek rá az élő hangszerek, különösen a szaxofon, a trombita használata, és ezek mind-mind meleg nyárias hangulatot kölcsönöznek a dalainak. Ezt is nagyon szeretjük tőle. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján vasárnap 4 világsztár, az egyikük Sam Feld!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektroshopdebrecen.hu.
4: Jön a 10. jubileumi Tudás!

0: egyszer.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
2: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
3: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: Ha több fronton kell helytállnod,
8: le kell adni a prezentációt.
7: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
9: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: órán keresztül csak igazi mai slágerek mixben.
1: Nagyon-nagyon imádom, szeretem hallgatni a műsorukat egész nap. Istenem, olyan aranyos tündér emberek, és jó, hogy van ez a rádió.

0: csak igazi mai sláger megy. Most vasárnap, pünkös vasárnap, jön a rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril a színpadunkon. A meglepetés fellépő Axen, Tóth Abigail. Hát nagyon nincs más rádió ilyen erős line-uppal és bulival. És ezt még megtetéznénk az összes Rádió 1-es DJ-vel. Minden info a weboldalunkon a radio1.hu-n. A meglepetés fellépők dalával pedig azonnal indítom az újabb zenei órát.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Jön a 10. Jubilóni Total Dance Club Rio.
4: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
5: Június 13-án a Budapest Parkban.
4: Captain Jack,
5: Bass Hunter,
4: Rocco,
5: Alice DJ,
4: Fun Factory,
5: Master Blaster
4: és az összes hazai kedvenced.
5: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
9: Indítsd velünk a nyarat! Május 20-a és 25-e között jön a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Szabadság téren. 300 féle bor és pezsgő, street food és igazi fesztivál hangulat. Csütörtökön Krisz Rudi élő koncert. A belépés ingyenes. Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál. Ott találkozunk.
10: Ott találkozunk.
11: Több ezer könyv, akár már 100 forinttól a Lira tavaszi raktár vásárán. Június 3 és 7 között 10-től 18 óráig. 10. kerület Budapest, Cserkesz utca 42. Lira.hu.
12: Az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hetében igazi parti hangulat vár a Hősök terén. Május 29-én pénteken Szigala az Easy Love világsztárja lép fel élőben. UEFA Champions Festival május 28-ától 4 napon át reggel 10-től este 10-ig. Élő zene, látványos showműsorok és fociláz ingyen. Tali a Hősök terén.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

barátokkal és a lemezlovasainkkal együtt megünnepeljük a rádió egy születésnapját. A négy világsztárunk közül az egyik, Sam Feld, akinek a valódi neve Sami Buddha Renders, így ejtik hollandul, és Buddha a neve közepén, magyarul így írják, és ezt nagyon kevesen tudják róla. A születésekor azért kapta ezt a nevet, mert hosszú fülcimpája volt, egy Buddha szoborra hasonlított kisbabaként. De nem ezért hívtuk el.

Itt a Rádió Egy Csak igaziból is sláger megy, apropó születésnapi fesztiválunk. A lemezlovasai mellett négy világsztár is zenél majd vasárnap. Például a TikTok segítségével egy-két év alatt hihetetlen népszerűségre szertett Cyril is érkezik. Ez az ő dala.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mert történt egy baleset Budapesten. Mit láttál? Szia!
1: Szia! Budapesten a Gyáli úton, a kifelé vezető úton le van zárva az út. Teljesen mindkét sáv. Ott vannak rendőrök, tűzoltók.
0: Köszönöm, hogy szóltál. Jó utat, kitartást!
1: Szívesen!

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Például Ed Sheerantól az Azizám, ami a következő órát indítja majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
2: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is.
9: A csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Lady Gaga dala is érkezik az információk után a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri.

0: Abszolút támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
4: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander der PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Felét akarják felhők az országban, viszont az elkövetkezendő napokban aztán egyre több ideig és egyre több felé fog sütni a nap. Vasárnap már 27-28 fokot mérünk, majd a rádió egy születésnapi fesztiválján igazi bulizós idő lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma. www.drrose.hu.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és

0: Rádiót támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: jöjjön, csak igazi mai slágermeccs. Újabb zenei órát indítok azonnal a német énekesnővel Loival, ez a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
7: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
6: Ébredjen!
7: Doktor úr, ez mit jelent?
6: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
7: Honnan tudja?
6: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
4: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványjal. Most új és használt személyautó.

0: érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

a Rádió 1-en. 8 perccel járunk 4 után, közlekedési információk. Nagyon sokan írták, hogy ma nem egyszerű az M1-esem. Budapest felé, Tatabányától van dugó a teherautók miatt. A 61-es kilométertől már 3 kilométeres sor torlódott fel. Deák azt írta SMS-en szintén az M1-esről, hogy Óbaroknál Budapest felé áldogál egy autó, ami szintén lassítja a forgalmat. Budapesten nagy a dugó a hegy alján, írta röviden az SMS Balázs, és névtelenül küldte valaki az infót, hogy a Rákóczi út is bedugult Pesten, már a Blaha környékétől lehet lassulgatni a kifelé haladó oldalon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gergely.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
7: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
1: Volkswagen. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési infók. Sok a teherautó az M1-esen Budapest felé haladva Tatabánya után, rengetegen írták. Bedugult Budapesten a Bajcsi-Zsilinszky út a Deák felé haladva, de a Károly körút is, ez taxis Taki küldte. Korábban tudtuk meg, hogy dugó van a hegy alján, és a Rákóczi úton is a Blaha környékétől lehet lassulgatni a kifelé haladó oldalon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványjal. Most új és használt személyautó.

0: stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
4: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
7: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
9: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
10: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
9: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
10: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
9: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
10: www.citytaxi.hu.
11: Jó napot kívánok!
12: Van!
11: Elnézést kérek!
12: Az is van!
11: Minden rendben van?
12: Persze, hogy van!
13: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
14: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
15: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
16: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Nagyon sokféleképpen próbáltak már telefont becsempészni. Mindjárt megkérdezzük a BVOP felderítési főosztályvezetőjét, hogy hogyan, dr. Vágó Zoltán. Hello Zoli, jó reggel, ciao.
18: Szép jó reggel, sziasztok.
17: Ez a lumpris trükk, ez meglepett benneteket, vagy ez egy új dolog most?
18: Maga a megoldás az abszolút új, a módszer az kevésbé. A bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala. Természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett, parkosítanak, takarítanak. Ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
17: Élő állattal nem próbálkoznak?
18: Magyarországon ilyen még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
17: ne
18: már
17: csináld.
18: Tehát ez valóban működött. Meg
17: hátizsákkal volt a galamb, hátizsákkal, ne csináld.
18: Ez szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van, és már csak tűpontosan 5-öt alszunk a rádió egy születésnapi fesztiváljáig. Hello mindenkinek, innentől minden a szülinapunkról szól, amit veletek együtt ünneplünk most vasárnap a Budapest Parkban, a fővárosban. Lotfi Begi is fellép természetesen, övé a ma délutáni rádió egy live mix. Hello Begi!
2: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
1: Tudtok minket nézni, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, és Begi is ad egy kis ízelítőt nektek a következő jó egy órában abból, hogy mire számíthatunk tőle vasárnap, tehát a rádió egy születésnapi fesztivál. Induljunk el.
2: Az órát pedig már is Ed Sheeran dalával fogom indítani, érkezik az Azizám. Ezúttal DJ Dark remixét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: születésnapi fesztiválján 5 nap múlva a Budapest Parkban, a fővárosban.
1: Én nagyon-nagyon-nagyon várom már, és kb. Két hete bújom az időjárás előjelzéseket, nézem a napit, a hetit, a havit, összehasonlításokat kértem a ChatGPT-től, hogy az elmúlt évekre vesse össze, hogy mi az, amire számítunk, mi az, ami várható, és képzeld el, bár nem vagyok egy Ajner Szilárd, de hogy nagyjából 100% napsütés lesz.
0: 100% nyár lesz, 28 fokban fogunk bulizni. Hát nyári zápor az nem lesz, mármint ami az időjárást illeti.
1: Hát ez tavaly, tényleg ez annyira megmaradt bennem, és kedves rádió egy hallgatók, idén is a nagy színpad nyitói között vagyok, tehát 17:30-tól találkozhatok velem, és eddig minden évben addigra szinte csordultig megtelt a tásztér, és hát tavaly nem kis zápor, hanem óriási zápor érkezett, és hát volt egy feketőves brigád, aki azért vissza-vissza csordogált, és nagyon-nagyon jó bulit csináltatok, és nagyon felejtetetlen élmény volt, de most 7 ágra fog sütni a nap, úgyhogy érkezni korán érvényes, mert nagyon-nagyon meg lesztek táncoltatva.
0: 17:00-kor már beindítjuk a bulit Kukival, Begi lesz majd Kuki után egyébként a második fellépő. Zeneileg nagyjából megvan, hogy mivel készülsz, ilyenkor fejben már nagyjából összerakod, hogy ezeket biztos fogom játszani?
1: Az a helyzet, hogy ilyenkor kevesebb idő jut arra, hogy megmutassuk, hogy mitől döglik a légy, ezért sokkal jobban megválogatom azt, hogy milyen dalokkal fogok operálni, és hogy szeretik minél több dalt lejátszani, de mégis ne menjen a szent rovására, szóval, hogy ilyenkor a Rádió egy születésnapi fesztiválra egy picivel többet kell készülni, mint úgy amúgy.
0: És ez így helyes, minden további információ a buliról a www.radio1.hu-n. Még egyszer találkozunk tehát most vasárnap, 5 nap múlva a fővárosban, a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Megyünk tovább!

Egyetlen balesetről tudunk. Ez a hatos főúton történt Pécs külterületén, a 193-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy-két SMS. Na most Begi, az van, hogy te vagy az egyik kedvenc Rádió 1-es DJ-m, az ég irga.

És még egy üzenet. Élőben fog menni a rádió egy születésnap, lehet majd nézni is, kérdezi István. Igen, képen élőben este 10-ig lesz közvetítés, tehát a YouTube-on és az online felületeinken, hangban pedig, tehát a rádióban FM-en éjjel 2-ig tart a közvetítés. Találkozunk most vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválján. Én már alig tudok aludni, és

0: elmúlt percekben szóldal.
1: És hogy mi lesz a nagy színpad programja, hogy a külföldi fellépők pontosan mikor lépnek fel, mettől meddig játszanak, na azt már megtaláljátok. A Facebook és az Instagram oldalunkon ezt a kis line-upot ma délelőtt élesítettük. Megyünk közben tovább.
0: Egy különleges mashup-al megyünk tovább. Érkezik Whitney Houston és Rihanna egy dalba gyúrva itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Kelek CEO ágyú ide a stúdióban nekünk. Már csak a hangja miatt, tényleg.
1: És egyébként most már nagyon sok helyen nem a CO ágyút használják, hanem van az EcoJet nevezetű, ami nagyjából kinézetre majdnem ugyanolyan, persze nem annyira erős és intenzív, viszont nincs hangja. Úgyhogy remélem, hogy nem ez lesz a tendencia, hogy, az olcsóbbat fogjuk venni, mert a hang az kell, kell a CO-hoz a hang.
0: Igen, ilyen szempontból szeretjük a hagyományos dolgokat, a jó öreg CO ágyút, ami fantasztikus látványban, fantasztikus hangban is, hát lesz CO ágyú, most vasárnap 5 nap múlva a rádió és születésnapi fesztiválján is. Begi, mi ugye addig egyszer találkozunk még a Birdies Már Radio Show-ban péntek este.
1: Így van, pénteken fogunk találkozni, és vadul készülök a vasárnapra. Én sanszosnak találom, hogy ez a dal is be fog kerülni.
0: Azért, nagyon helyes.
1: Láttad előtte magad előtt itt, amikor feltettem a kezem? Én már láttam magam előtt.
0: Lelki szemeimmel a tömeget, de tényleg, és most nem kamuzok, hanem alákomolyan, ez egy olyan fesztivál hangulatú zene, ami tényleg a párját ritkítja. Úgyhogy Begi, így van, megérdemelten jár a taps, találkozunk pénteken itt a stúdióban, aztán pedig a rádió egy születésnapi fesztiváljon a Budapest Parkban vasárnap.
1: Pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor. Szevasztok!
0: Lady Gaga jön rögtön! Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
5: Te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Divu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
14: Új is meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a JUSK.hu-n. JUSK.
15: Scandinavian Sleeping and Living. Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
16: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
17: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
16: Mondom, hogy a szárnya jó.
18: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több pénz.
19: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
20: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
21: Reklámot hallottak.
22: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
24: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, szerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
25: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
26: Fezen, Székesfehérváron,
27: július 19-21,
26: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások.
27: A nyár első nagy bulia.
26: Koncertek hajnalig.
27: Jegyek
26: fezenfesztivál.hu.
28: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
29: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
30: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
31: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek fóton a JP Autó szalonjában, vagy online a jpautó.hu/Kia oldalon.
32: Kia. Movement that inspires.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: Segműsor, halló, halló!
1: Ja, Vera vagyok. Rédalton számát szeretném kérni férjemnek, Lalina, aki épp lambériát szerel, és már nagyon fáradt. Hogyha gondoltam, egy kicsit feldobom az estét.
0: Hát ez a dal biztosan segíteni fog ebben. Milyen lesz ez a lambéria? Hogy néz majd ki?
1: Hát nem is nagyon szép, már csak egy csík hiányzik, amit holnap még meg kell venni, de már majdnem jó lesz.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok, egy isteni friss zene jön, előtte közlekedési információk. Sziasztok, az M0-áson Szeged felé most történt egy hármas baleset, a halásztelki lehajtó előtt a külső sávot foglalja el a három kocsi, írja István, köszönjük, és összeütközött két autó a fővárosban is, Csepelen, a Weiss-Manfréd úton, a Korvin csomópontnál. Mindenkinek jó utat! És nézzük ki a következő telefonáló. Halló!
1: Szia, Geri, Andi vagyok.
0: Hello, Andi! De jó hallani a hangodat, mi újság?
1: Nekem is jó hallani téged. Köszönöm, el vagyok.

0: köszönöm szépen.
1: Milyen dalt szeretnél, mi jöjjön most?
0: Where is my husband?
1: Nagyon jó választás, kinek menjen?
0: Kollégáimnak szeretném. A magazinba, szerkesztőknek, illetve.
1: Igen, mert egy ilyen női magazinnál dolgozol, ugye?
0: Így van, így van.
1: Szereted ezt a munkát?
0: Nagyon szeretem csinálni, és nagyon szeretnék.
1: Nagyon szuper, Andi, és hát nagyon remélem, hogy a férjeiteket is megtaláljátok minél hamarabb. Where is my husband? Ré újdonsága nektek pörög most itt a Rádió 1-en. Jó munkát!

0: 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Kinek menjen?
1: Menjen a páromnak, és azt mondanom neki, hogy nagyon szeretem.
0: Nektek szól tehát mindjárt Accent és a Don't Leave. És igazi nyárban fogunk együtt bulizni veletek most vasárnap a Budapest Parkban. 28 fok lesz!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Tribute támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
1: Volkswagen. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és egy születésnapost próbálok most elérni.
1: Rótessék.
0: Szia Erika, Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től, a Rádió 1 kívánság műsorból. Hello. Élő adásból. Igen. Van rám egy perced?
1: Igen.
0: Az a hír járja, hogy ma van a születésnapod. Talált süllyed. Ez pedig egy meglepetés hívás. A legangyalibb kolléga nőnek kíván nagyon boldog születésnapot Era a fogászatról. Zárójel, mi lenne velem nélküled? Utóirat, hatalmas ölelés.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Erika, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Hogy telik a születésnap?
1: Eltelik, és jól.
0: És akkor te is Erika vagy, meg a kolléganőd is?
1: Igen, mind a ketten azok vagyunk.
0: Mit üzensz a másik Erikának, aki megkért, hogy hívjalak fel?
1: Hogy nagyon-nagyon szeretem őt, és nagyon-nagyon jó kolléganő.
0: És egy jó kolléganő azt is pontosan tudja, hogy mi jelenleg a kedvenc számod. Ez Erika elmondása szerint Teddy Swims és a The Door.
1: Igen.
0: Na akkor ezt már indítom is, ez ma este csak neked szól itt a Rádió 1-en. Nagyon örültem, hogy beszéltünk, és nagyon boldog születésnapot kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm!

0: csak igazi mai slágerbe egy Pali Alex Warrent kéri, kinek menjen?
1: Erikának küldeném, és azt kívánom neki, hogy teljen kellemesen az étpálya, kevés munkát, és nagyon-nagyon szeretem Cicilyemből.
0: Erika mivel foglalkozik?
1: Ő nővérként dolgozik.
0: Na akkor Alex Warren és az Ordinary már pörög is Erikának is vele együtt minden egészségügyi dolgozónak. Jó munkát nekik!
1: Köszönöm szépen neked is!

0: Life, Purple Disco Machine-től és a Hertz-től. És persze a további hívásokat is várom. A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajong titek a hajnalok hajnalán?
3: Darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
3: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
2: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
1: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
4: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Olajcsere, kezdje a párti autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a pártiautó.hu oldalon.
10: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-ig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
11: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
14: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
15: Jó napot kívánok!
16: Van.
15: Elnézést kérek.
16: Az is van.
15: Minden rendben van?
16: Persze, hogy van.
17: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
18: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
19: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
20: Jön a 10. jubilómi

0: egyszer.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
0: Több ezer könyv, akár már 100 forinttól a Lira tavaszi raktár vásárán. Június 3 és 7 között 10-től 18 óráig. 10. kerület Budapest, Cserkesz utca 42. Lira.hu.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek fóton a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: gyorsaság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello, Messi. Ezer éve nem hallottam a hangodat. Hogy vagy?
1: Köszönöm, már sokkal jobban. A Lili Dala meggyógyított, képzeld el. Nagyon jó volt. Nagyon.
0: Az új Regál Lili Dala Hilmi?
1: Igen.
0: Ugye tegnap volt az országos rádió premier. Hogy tetszett?
1: Nagyon jó. Tényleg. Mondom, hogy már így félig megvoltam gyógyulva, amikor meghallottam, meg abszolút teljesen.
0: De jó, mert ugye a Hilmi pontosan ezt jelenti, hogy gyógyíts meg. Jöjjön most ez?
1: Ezt az új dalát szeretném kérni Regál Lilinek.
0: Oké, kinek menjem?
1: Vannak új barátaim, barátnők, nekik szeretném még, akik ott voltak a Rócsónnak, pláne a Debreceni Rócsón.
0: Azt nem mondd, hogy te is ott voltál?
1: Hogy ne?
0: Nem mondod, és hogy lehet, hogy nem találkoztunk?
1: Hát, találkoztunk.
0: Ne,
1: tudtad, hogy én vagyok.
0: Azt nem mond, hogy te adtad a 15 darab palacsintát.
1: Dehogy nem. Hát, nem mond.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: megrázó napsütéssel, eső nélkül.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumia broncsok forgalmazója.
0: És tényleg azt érzékeljük, hogy mindenki nagyon várja már a vasárnapot, nagyon sokan kéritek a születésnapi fesztiválunk külföldi fellépőit. Halló, halló!
2: Robi vagyok. Fiamnak szeretnék küldeni Marcinak egy nagyon jó zenét, mégpedig az Extendet, azért, mert úton vagyunk.
0: Honnan mentek hol?

0: vasárnap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
1: Volkswagen. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül csörög a telefon. Rádió egy kívánság műsor, halló, halló.
1: Peti vagyok, szia.
0: Hello Peti, parancsolj.
1: Szeretnék kérni Switch Disco számot Olivier nagyfiamnak Debrecenbe.
0: Azt tudjátok, hogy a Switch Disco fellép 5 nap múlva a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban.
1: Igen, igen, igen, ezt hallottuk, és mi is szeretnénk majd oda eljutni.
0: Nagyon helyes, jegyetek van már?
1: Van.
0: Korán kezdünk, mikorra tervezitek az érkezést?
1: 5 órakor szeretnénk odaérni, nyitásra, meg Kukival meg van beszélve, hogy csinálunk egy selfie.
0: De jó, akkor ti korai érkezők lesznek. Nagyon-nagyon várunk benneteket, találkozunk most vasárnap.
1: Köszönöm szépen.
0: Switch Disco, várunk titeket is.
2: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest. 24.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, Kesmirt kérjük a két lányunkkal, Lizivel és Diussal anyának. Üzenjük, hogy siessen haza, és várjuk a bulitokat vasárnap, ott találkozunk, írja Gábor. De jók vagytok, várunk titeket. Sziasztok, a Wild Ride című számot szeretném Csillának, a páromnak, Halásztelekre. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, ezt Attilától kaptuk. Még egyet, szia Geri, puszíják Süsüt, a Kozmis kutyusok. Ezt pedig Renátától kaptam, egy kutya kozmetikából. De jó fejek vagytok, nagyon szépen köszönöm, kedves Renáta, és hát átadom otthon mindenképpen Süsünek, a kis mentett kutyámnak. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Ildikó vagyok, és szeretném küldeni a barátomnak, Andrásnak, és jó utat szeretnék kívánni neki.
0: Na akkor Kesmir és a Wild Ride pörög nektek is itt a Rádió 1-en. Köszönöm!

0: Rádió 1-et halljátok, és egy nagy-nagy örömhír, a Magyar DJ Szövetség Christophernek adta idén az év producere díjat, Christophernek a World is Mine Radio Showból. Ő lesz ma az egyik rezidensünk, Jauri után játszik majd, szóval ma 9-től őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Kezdünk rögtön a diszkósít utáni, Juhász Geri kijelentkezik, várlak vissza titeket 1 óra múlva, mindenkinek jó pihenést addig is, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 millió 999 ezer forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
13: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
12: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
13: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
12: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
13: www.citytaxi.hu.
14: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
15: Indítsd velünk a nyarat! Május 20-a és 25-e között jön a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Szabadság téren. 300 féle bor és pezsgő, street food és igazi fesztivál hangulat. Csütörtökön Chris Rudy élő koncert. A belépés ingyenes. Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál. Ott találkozunk. Ott találkozunk.
16: Egy tökéletes rablás, az elemek összecsapása, vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a Vanálja gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
17: One.
18: Jó napot kívánok!
17: Van.
8: Elnézést kérek.
18: Az is van.
8: Minden rendben van?
18: Persze, hogy van.
19: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
20: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Indulunk.
1: Disco, disco. Disco shit. Disco shit. DJ Juniorral, Convoy PG-vel és Bárány Attilával.
2: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a Disco shit Radio Show, a rádió egyen csak igazi mai sláger, mely Bárány Attila nélkül, az ő zenéjével, DJ Juniorral és velem, Convoy PG-vel. Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A Bárányt elküldtük egy normális városba, úgy hívják, hogy Barcelona, mondjuk úgy Bukarest, Románia után egy nagyon nagy változás, de biztos élvezni fogja egyébként, mert hogy azért nincs itt a rádió egyen, viszont tényleg kétharmadban itt vagyunk, és Bárány Attila mixel. Már is kezdünk, egy sír elemezével kívánunk kellemes rádiózást ma este itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger, és ez a Disco shit Radio Show.

0: tisztaságú magas BPM tartalma, Adrien színnől a diszkosita, a rádió egyen kétharmadban vagyunk, a héten a Honvaival, múlt héten a Báránya voltam, de a stabil az a DJ Junior, tudjátok, itt vagyunk, és hárman kérem szépen ott leszünk most ezen a héten több rendezvényen is.
1: Így van, pénteken, ugyebár diszkosít aktivizáció, a héten az első, Turkevén fogunk játszani, aztán 23-án szombaton folytatjuk a balatoni szezont, Vonyarc-Vashegyre érkezünk, vasárnap pedig rádió egy születésnapi fesztivál, világsztárokkal együtt a nagy színpadon a Budapest Parkban játszunk majd.
0: Báránya Attila mixel, ez saját értelmezésében a Water, Tyler lemeze szól a diszkosít rádió showban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attila nélkül, de a zenével és velem Hambai Pincsivel.
1: És beszéljünk a pizzázásról is, mert most már folyamatosan posztoljuk, sőt, esemény van a diszkosít Facebookján, és mindannyian megosztottuk a saját oldalunkon is, mint társszervezők, úgyhogy csatlakozzatok hozzánk. Május 31-én vasárnap este, délután 3-tól este 7-ig megérkezik a diszkosít pizza. A világbajnoki második pizza szakács Balázs Attila készítette el, Hambai Pincsi ötlete alapján, és hát mindannyian adtunk hozzá egy kis íz kavalkádot, úgyhogy nagyon várjuk már a kóstolót.
0: Ugyebár tegnap este itt volt a stúdióban velünk élőben Attila is hozott pizzát, de nem a diszkosít pizzát, így hát a világon még csak két ember kóstolta meg, ő és jó magam. Egyébként ugyebár Attila és Junior is majd csak vasárnap, azaz május 31-én fogja megkóstolni a diszkosít pizzáját. Várunk mindenkit sok-sok szeretettel, nagyon-nagyon fontos, hogy az első

0: Ez a rádió esti showja, a Diszkósit Radio Show, kérem szépen Bárány Attila mixel, és itt van Hanvai Pidzsi, meg én DJ Junior. A Bárány az nincsen, mert Barcelonában van, kicsit kipihenni a fáradalmakat, de pénteken jön vissza, mert hogy már akkor együtt fogjuk nyomni, méghozzá Turkevén egy nagy fesztiválon fogunk játszani. Az első napot mi indítjuk be a fesztiválon, aztán szombaton megyünk be a Balaton vége felé Bonyarszvashegyre, és ott lesz először szerintem a helyi diszkóban Diszkósit Legends, ott 4,5 órát fogunk majd pörgetni, ha jól emlékszem, akkor én kezdem, utána Hanvai Pidzsi folytatja, és Bárány Attila fejezi be a bulit. Aztán ott a vasárnapunk, azt se felejtsétek el, Rádió Egy születésnapi fesztivál, új diszkósi dal és klipben mutató, a nagy színpadon leszünk, és utána külön-külön is játszunk egy-egy-egy órát.
1: Egy biztos, hogy ezen a hétvégén még rohanok egy nagyot, 23-án, azaz szombaton Dusnokon fogok még játszani, Bonyarszvas egy diszkósi parti előtt. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a Genesis itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy a Diszkósit Radio Show-ban.

0: egy csak igazi mai sláger megy, ugyebár Bárány Attila zenére, de nélküle DJ Junior és jó magam Hambai PG, és már is búcsúzunk ma estére.
1: Én még annyit nem mondtam el, hogy szombaton mielőtt megyek Vonyaszfasegyre este 8 és 10 között lehet bobozgatni, meg velem bulizgatni, akik sorban állnak, azok tudnak bulizni, úgyhogy 8 és 10 óra között egyébként ez az a helyszín, Balatonfűzfőn, ahol még rádió egy DJ-k is lesznek a nyáron folyamatosan, sőt csak rádió egy DJ-k jóformán, és lesz diszkosít is valamikor augusztus végén. Én azzal búcsúzom, hogy a héten 4 fellépésem lesz, nagyjából elmondtam a részleteket, úgyhogy nem szaporítanám a szót, jönnek majd új DJ Juniorosok a rádió egy születésnapi fesztiválra, és ott bemutatjuk az új diszkosít dalt is, meg a klipet is, úgyhogy holnap este újra diszkosít itt a rádió egy 8-kor. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, én is búcsúzom mindenkitől, köszönöm, hogy továbbra is nézitek, és megosztátok, és hallgatjátok a Sebek mélyén című dalunkat, amelyet ugyebár Roberto Vinivel és az AI-jal csináltunk közösen. Ezzel búcsúzom ma estére, ez volt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Diszkosít Radio Show. Szevasztok!

egyen. Igazi mai slágerkövet, igazi mai slágert.

0: radio con Just Another Day.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kut-

0: Margut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná. Ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
5: Elmentem vásárolni.
4: Elmentem vásárolni, igen.
5: Igen, szerinted szép ez a táska. Volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
6: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy ó, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balázst. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balázst, a párkapcsolati Balázst, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
5: Balázs, feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
4: Igen, és beszélgetnétek vele. Üzengetnétek egymásnak.
6: Elfeledkezzen a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen teljes Balázs élmény. Hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban.
5: Bunkó lennék, paraszt nagyképű, nem szól is senki. Ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
6: Generál néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
5: És valójában ez van, igen.
6: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitása, hogy ez meg tud történni. Ó, én nem, hogy a Feri szoftvert is megnéztem. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyéb még abból egyet.
4: Nem vagyok ide azért. Azért
6: éhes hason nem lehet lefeküdni, na gyere.
4: Gyere, éljünk le valamit.
6: Így van. Egy proszekkó még lecsúszik, ha nem lecsúszik egy proszekkónak.
5: A feleségem azt mondta, hogy ha újra megszületne, akkor is engem választana, én még ennyi gyűlöletet nem láttam egy nőben.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: Kun, Jauri, nagyon jó a tempó.
1: Igyekszem, igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borzós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun. Itt

Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Navi Orgánra, és ezt már tényleg egy stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: hogy most az ő szettjéből jön egy kis ízelítő.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet. Úgyhogy

0: keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Végy egy nagy levegőt.
0: Végy.

0: tökéletes nap végi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera, a World is My Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És nézzétek meg Sirilt élőben is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, most vasárnap!

0: Pontosan ilyen szerintem minden tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: ebből pontosan mikor játszanak, azt pedig már tudjátok csekkolni a hivatalos Facebook és az Instagram oldalunkon, ezt ma délelőtt posztoltuk. A külföldi fellépő közül jön Sam Feld.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Jön Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: jön és a Loco Loco.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. De ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki.

0: Margot támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: amire nagyon büszkék vagyunk. Ő kapta idén az év producere díjat a Magyar DJ Szövetségtől. Így tovább, Christopher, induljunk el.
1: Így van, induljunk is el Robin Schulznak és Szigalának az újdonságával, az EM2PM-mel. Csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

fog érkezni, az nem más, mint az új dalom, a One Night, amit a Dubstep-kal közösen készítettem, és most 10-én jelent meg, és épp hogy átléptük már a 200 000 hallgatót Spotify-on, úgyhogy innen is szeretném megköszönni mindenkinek. Még egyszer, One Night, Dubs, Christopher, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Christopher, nézzük, hogy mi jön most.
1: Egy olyan dallal megyünk tovább, hogy a TikTokot az elmúlt egy hónapban szerintem letarolta. Goodfellának és Jitnemnek a Monica Pia, zseniális kis tech house dal. Szerintem nem kell bemutatni senkinek. Ezzel megyünk a folytatásban a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az igazán későn fekvőknek, meg azoknak is, akik ilyenkor dolgoznak. A mikrofonnál Kismárti, jó kis autóvezető zenéket is hozok. Szükségünk lesz, szerintem, ha faljuk a kilométereket most Kasmér a folytatásban, de itt lesz Lady Gaga, Raya, Where is my husband-el. Most már csak napok választanak el minket a Rádió 1 születésnapi fesztiváltól, úgyhogy ebben az órában is lesz egy-két becsempészett előadó, akikkel nem sokára együtt bulizhatunk, vagyis most vasárnap, pünkösd vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Wild Ride, hozom már is Kasmért.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexha és a bomba újdonság, a New Religion, az új album, a készülő új album egyik hírvivője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgass a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. Hát ilyen girl power album lesz, hogyha jól sejtem. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták, egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran, Camera, Siri Remixben szól már is. Na hát ez is tudja egy olyan dal, amit hallani fogunk május 24-én a Budapest Parkban. A dal egyébként arról szól, hogy nincs szüksége Ed Sheerannek egy fényképezőgépre ahhoz, hogy az igazán fontos pillanatokat megörökítse, de ő egyébként nem is nagyon szokott posztolni a magánéletéről, és ez Sirire is igaz, ritkán enged be pillantást az ilyen intim pillanatokban. Május 24-én a Budapest Parkban a születésnapi fesztiválunkon bele is bulizunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy Ray Dalton, például, akinek legutóbb 2024. szeptemberében jelent meg albuma, a The Unknown, és aztán el is indult a turnéja, időközben is megjelentetett kislemezeket, például azt a Blood Runningot, amit most bekészítettem, ezt egyébként már énekelte a turnén is. Egy kicsikét most rápihen a koncertekre, klippet is forgatott, és júliusban német állomásokkal folytatódik majd. Ray Daltont hozom.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és jöjjön három jó tanács éjszakázóknak. Megkérdeztem az AI-t. AI, mit tanácsolsz azoknak, akik az éjszakai műszakot űzik? Mondanám, nem túl sok, de megegyezhető. Maradjunk hidratáltak, igyunk sok vizet, mert a dehidratáció már önmagában fáradtságot okozhat. Jó. Választunk okosan rágcsálnivalót, kerüljük a nehéz zsíros ételeket, ezek elámosítanak, választunk inkább friss gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiörlésű nasit, magvakat, hát nálam ezek bármikor jöhetnek, a koffeint pedig mértékkel fogyasztuk. Ugyan segít ébre maradni a kávé vagy a tea, de ne vigyük túlzásba, mert később alvási problémákat okozhatnak. Na, hát ezeket így lehet zsebre tenni. A folytatásban is szólnak az igazi mai slágerek, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.